0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszánva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja. Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözlöd őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy megvan írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Odaszánom magam erre Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol efezusbeliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Épp jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja, Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözlöd őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a romaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy megvan írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Odaszánom magam erre Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
6: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
5: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
6: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
5: Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a pokset meg nem találja.
6: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7-8-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb hat döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyved, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás. És azt mondja, nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én négy dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv négy területet említ, és azt mondja, hogy ennek a négy körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk. Miben vagyok tehetséges? Miért tudok lelkesedni? Mire van szükséglet? És mit diktál a lelkiismeretem?
5: Érdekes ez a négy pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
6: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, az tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven, vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciájából, akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem, ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodás, gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
5: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
6: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow, vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
5: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
6: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, minthogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésáielt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
5: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
6: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságukban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja. Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözöld őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy megvan írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Odaszánom magam erre Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, második rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atyafiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek, nektek is ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájon közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel

0: És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt. És mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: következő percekben Darko Kreiner az új szövetségi vezetőkről szóló tanítását hallhat.
1: Okay, what we're going to look at here in this final session before we go into wrap up.
2: Az utolsó alkalom
1: is take a look at New Testament leadership.
2: Során megnézzük
1: a quite an amazing amount of confusion about this throughout the body of Christ.
2: Krisztus testében elég nagy zavar van ezzel kapcsolatban.
1: Resulting in all kinds of different terms and words used in different ways.
2: Legkülönbözőbb kifejezéseket, megnevezéseket, elnevezéseket illetik a szolgálókat.
1: Different denominations that have created titles and structures that are completely unbiblical.
2: Különböző felekezetek olyan posztokat, olyan szolgálati címkéket osztottak ki, teljesen Biblia ellenesek.
1: Look at the simple truth of these things in Scripture.
2: Nézzük meg az írásokba ezeknek az egyszerű valóságát.
1: As we look at the New Testament,
2: ahogy az Új Szövetséget megvizsgáljuk,
1: we see that God's governmental design is a plurality of leaders working together.
2: Azt látjuk, hogy Isten vezetési terve az a vezetők közössége, akik több számban vannak és együttműködnek.
1: To lead his church.
2: Ebből láthatjuk, hogy Isten egy csapatot akar, aki vezeti a gyülekezetet.
1: That makes sense?
2: Értitek?
1: Let's take a look at how that's done.
2: Nézzük meg, hogy hogy is működik ez.
1: So what we see is we have a plurality of leaders that are generally called elders or overseers or shepherds.
2: Tehát vezetőknek több szeméből álló vezetőséget látunk, akiket általában véneknek, vagy felügyelőknek, vagy pásztoroknak neveznek.
1: I'm not sure how these Greek words translate in Hungarian and some of the other languages.
2: Nem tudom, hogy hogyan fordítódnak ezek a görög szavak magyarra vagy a többi nyelvre.
1: But I want to look at those words so that we understand very clearly what they are, what they mean.
2: De nézzük meg azokat a szavakat, amiket nagyon világosan értünk, hogy mit is jelentenek.
1: In fact, in the English, different English versions even use additional words like bishop and pastors.
2: Még a különféle angol fordítások is más kifejezéseket használnak,
1: so that could be a
2: mint például a pásztor, vagy
1: First is we had the term elder.
2: Először nézzük meg a vén kifejezést.
1: As you can well imagine, the Jewish culture, it was tribal.
2: El tudjátok képzelni, a zsidó kultúrában törzsek voltak.
1: 12
2: törzse volt Izraelnek.
1: And even in many of our cultures in the Balkans, still very tribal.
2: És néhány nemzet a Balkánon a mai napig is meglehetősen ilyen törzsi felépítésű.
1: Elders generally refer to those that are the mature, seasoned of age and experience.
2: Véneknek általában azokat nevezik, akik érettek korban és tapasztalatban egyaránt.
1: So the elders in leadership in the New Testament were actually very literally the elders. They were the elders.
2: Az Új Szövetségben a véneket általában az idősebb embereket jelölik, akik korban is előrehaladtak.
1: They were by definition older and seasoned, mature.
2: Definíció szerűen nem fiatal emberek.
1: Okay. So secondly, we have the word overseer, sometimes translated bishop.
2: Másodszor van a felügyelő szó, vagy püspöknek is fordítják.
1: Please listen carefully.
2: Figyeljetek ide.
1: This is not a title, this is a function.
2: Ez nem egy cím, hanem egy működés, egy feladat.
1: This is what an elder is doing, not who he is, what he's doing.
2: Ez az, amit egy vén tesz, nem az, aki ő, hanem amit tesz.
1: He's providing oversight to the church.
2: Felügyel, figyel a gyülekezetre.
1: Titles and positions and structures and hierarchies.
2: De ebből a gyülekezetekben posztokat, beosztásokat, rangokat csináltak Krisztus testének nagy részében.
1: Then we have the word shepherd.
2: Aztán van a pásztor szó.
1: And everyone knows what a shepherd is.
2: Mindenki tudja, hogy mi a pásztor.
1: It's a metaphor for a shepherd caring for his sheep.
2: Ez a metaforája annak a személynek, aki a juhokat őrzi és gondozza.
1: Feeding, caring, protecting for the
2: táplálja, gondozza és óvja, védi a gyülekezet tagjait.
1: Okay, does that make sense?
2: Értitek?
1: Okay, next.
2: Következő.
1: Slide. As we see, if we can get there. There we go. So we have a body of elders.
2: Van a véneknek a teste, a közössége.
1: Presbyterians come from this Greek word.
2: Ez a presbyterion görög szó.
1: It's referring to a plurality, a team of overseers, a team of elders providing oversight.
2: Ez a felügyelőknek, a véneknek a csapatára utal. Ezt jelenti.
1: So you see in 1 Timothy 4:14.
2: Az 1 Timóteus 5:17-ben láthatjuk
1: erre. Speaking of this body of elders working together.
2: Ahol a véneknek a csapata együtt munkálkodik,
1: who are directing the affairs of the church,
2: akik vezetik a gyülekezetnek
1: a dolgait. It singles out a category of those elders that especially those that are working in preaching and teaching.
2: És van egy speciális része ezeknek a véneknek, akik a tanításban és a prédikációban tevékenykednek.
1: Preaching and teaching. Okay. So you see, not all of the oversight was in the area of teaching, preaching.
2: Tehát a felügyelet nem teljes mértékben tanításból és prédikálásból áll.
1: One or more or some of those elders were providing teaching and direct oversight of pastoral care.
2: A véneknek egy része, néhányan közülük vettek részt a tanításban és prédikálásban, és a gyülekezetről való direkt gondoskodásban.
1: These elders now, these governing elders provide oversight to the entire church,
2: ezek a vezető
1: including one or several shepherd pastors who are devoted primarily to teaching and pastoral care.
2: Együttesen felügyelték a gyülekezetnek a dolgait, és volt közöttük néhány kiválasztott vén, akik a tanításban, prédikálásban konkrétan részt vettek.
1: Okay? So do you see that some of these pastor teachers were elders?
2: Tehát a vének közül néhány volt, aki prédikált és tanított.
1: Every elder was doing pastoring and teaching.
2: De nem minden vén végzett pastori és tanító prédikáló feladatot.
1: So we look at how these words, these terms are used in the scripture.
2: Nézzük meg, hogy az írásokban hogyan használják ezeket a kifejezéseket.
1: They are used, the same three words are being used interchangeably in passages of scripture.
2: Az írásokban ugyanezeknek a kifejezéseket látjuk újra és újra előfordulni.
1: So for example in Acts chapter 20,
2: például az Apcsel 20-ban,
1: says that Paul sent Paul was going to Ephesus for the elders of the church, speaking to
2: Efezusba, és az ottani gyülekezet véneihez szólt.
1: He tells them to keep watch over the flock which the Holy Spirit had made them overseers.
2: És azt mondta, hogy gondoskodjatok a nyájról, akik fölött az Úr vezetőkké tett benneteket.
1: You see, he's talking to the same office here.
2: Nem kell pásztoroknak lenni.
1: Says you elders who are providing oversight.
2: Azt mondja, hogy ti vének biztosítsátok a felügyeletet.
1: Shepherd the flock of God.
2: És pásztoroljátok Isten népét.
1: See, it's what they did.
2: És ezt tették. Ez nem egy cím volt, hanem ez volt a feladatuk, és ezt ők el is
1: végezték. We see the same thing in 1 Timothy 3.
2: Ugyanezt látjuk az 1 Timóteus 3-ban is.
1: And in Titus 1.
2: És a Titus levél első részében.
1: Titus is told to appoint elders.
2: Titusnak azt mondja Pál, hogy nevezzen ki véneket.
1: And when the qualifications of these elders, it says for an elder, it must be an overseer. Since he's an overseer,
2: mondja,
1: they're using the same word in the same sentence.
2: Azt mondja egy mondaton belül, hogy a vénnek felügyelőnek kell lennie.
1: We see this again in 1 Peter chapter 5.
2: Az 1 Péter 5. fejezetében is ezt látjuk.
1: Peter is saying, is encouraging the elders.
2: Péter azt mondja, hogy bátorítsátok a véneket.
1: Says, of which I am one.
2: Akik közül egy vagyok én.
1: And the same word is used, overseer and shepherd are used in the same sentence.
2: És ugyanazt a szót használja egy mondaton belül a felügyelőt és a pásztor.
1: Okay, does that make sense?
2: Értitek?
1: Right? So it's very simple. We are looking at a governing body of elders, a presbyter.
2: Olyan személyeknek, a véneknek a közösségét, csapatát keressük, akik együtt végzik a vezetés munkáját.
1: Their function is to provide oversight.
2: Az ő működésük az, hogy felügyeletet végeznek.
1: Some elders are called to preaching and teaching and pastoral care.
2: És ezek közül, a vének közül néhánynak az az elhívása, hogy tanítson, prédikáljon és a pásztori gondoskodást biztosítsa.
1: So we see that there is clear headship in the New Testament.
2: Láthatjuk ezt a főséget a
1: gyülekezetben.
2: De
1: The emphasis is a plurality or a team working together.
2: A lényeg a dolognak az egy csapatban történő együttmunkálkodás.
1: And virtually all of the uses of this term in the New Testament are in the plural, elders.
2: És igazából mindezek a nevek többes számban vannak.
1: For example, in Acts in chapter 15, James as the
2: Például a gyakorlatban láthatjuk ezt az Apcsel 15-ben, ahol Jakab a jeruzsálemi gyülekezetben a vezető a vének között.
1: So there is headship.
2: Tehát volt főség
1: közöttük.
2: De nem ez volt
1: a lényeg. In fact, even as we look at the Old Testament, God never thought it was a good idea.
2: Ez nem működött az Ószövetségben sem, tehát Isten nem gondolt, hogy ez egy jó ötlet lenne.
1: And he thought it would probably be better if Israel didn't have a king like they wanted all the other nations to have kings.
2: Akkor is, amikor Izrael királyt akar, Isten akkor sem akart ezt, mert tudta, hogy ez nem egy jó ötlet.
1: God would much rather have continued to provide governmental oversight through
2: Isten jobban szerette volna, hogyha egy csapat által egy csapat felügyelő vagy bírák által tudta volna vezetni Izrael népét.
1: An overemphasis on headship.
2: A főségnek a túlhangsúlyozása
1: frequently will lead to excessive control and oversight.
2: Gyakran kontrollhoz vezet felügyelet miatt vagy a helyett.
1: And absolute power corrupts absolutely.
2: És az abszolút hatalom az korrupcióhoz vezet.
1: As we've seen in every dictatorship on the face of the earth since the beginning of time.
2: Amit az idők kezdete óta látunk a történelemben minden diktatórikus vezetésű társadalomban.
1: The only absolute head.
2: Az egyetlen abszolút fő.
1: That's qualified for such power.
2: Az olyan erővel rendelkezik.
1: Is the Lord Jesus Christ.
2: Ő az Úr Jézus Krisztus. Minden erő.
1: Everyone else is under shepherd.
2: Mindenki más pásztorlás alatt van.
1: No one else has absolute headship, just Jesus.
2: Senki másnak nincs abszolút fősége, csak Jézus Krisztusnak.
1: Everyone else operates in delegated responsibility.
2: Mindenki más átruházott felelősséggel, hatalommal rendelkezik.
1: We don't throw the baby out with the bathwater.
2: De óvatosaknak kell lennünk olyan vonatkozásban, hogy ne dobjuk ki a babát a fürdővízzel együtt, hanem biblikus módon.
1: Is headship in the Godhead?
2: Tegyük ezeket a dolgokat. Van a Szent Háromságon belül is főség az Atya, a Fiú és a Szent Szellem között. A főség az Atyáé. Isten a házasságot is teremtette.
1: We are co-heirs together in the government of God, the grace of God.
2: Örökös társai vagyunk Istennek abban az örökségben, amit Isten ránk bízott.
1: And the government of the family.
2: És a családnak a kormányzásában.
1: Right? And there's headship.
2: És itt is van főség.
1: So there's not an opportunity for the devil to divide.
2: És ez nem lehet, hogy lehetőséget adjon a megosztásra az ellenségnek.
1: There's headship in the church, there's headship in the marketplace.
2: Van a gyülekezetben is főség, van a munkahelyen is főség.
1: There is a need for someone to have final responsibility.
2: Van szükség van arra, hogy legyen egy személy, akinél a végső felelősség van.
1: Because if you don't have, if there isn't somebody with final responsibility,
2: mert hogyha nincsen végső felelősséggel rendelkező személy,
1: it's just a matter of time before the devil will cause problems in another way.
2: Akkor az csak idő kérdése, hogy az ördög mikor fog problémát okozni valamilyen más módon.
1: So do we see the biblical model?
2: Tehát látnunk kell a bibliai modell.
1: God's intent is government by team by plurality.
2: Istennek az a terve, hogy egy többségi kormányzáson keresztül vezessen.
1: But it's not overemphasized.
2: Van ebben főség, de ezt nem szabad túlhangsúlyozni. Akkor is, hogyha ezről is említést tesz az Új
1: Szövetség
2: is. Az Úr szellemében való együttmozdulásban.
1: We all submit one to another in the fear of the Lord.
2: Az Úr félelmében egymásnak alávetettségben kell munkálkodnunk.
1: And the elders are throughout the New Testament are commanded to lead by example.
2: És a vének felelőssége végig az Új Szövetségben a példa általi vezetés.
1: And they are repeatedly warned not to lord over the people.
2: Újra és újra figyelmeztetik a vezetőket arra, hogy ne uralkodjanak az emberek fölött.
1: Right? Igaz? So we see as we look at the New Testament church.
2: Ahogy megnézzük az újszövetségi gyülekezetet.
1: Around Acts, around AD 50.
2: 85 körül.
1: Paul and Barnabas begin appointing elders in the church, Acts 14.
2: Pál és Barnabás elkezdenek véneket kinevezni a gyülekezetben.
1: About a decade later, Timothy is instructed to appoint elders in every town.
2: Timóteusnak később azt mondja, hogy minden városban iktassatok be véneket.
1: So we see that God is bringing government to his New Testament church.
2: Tehát látjuk, hogy Isten véneket hoz, és csapatvezetőséget helyez a gyülekezetbe. Krisztusnak az átruházott hatalma felelőssége alatt.
1: We're told, obey your leaders and submit to their authority.
2: Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy vessük alá magunkat a vezetőinknek,
1: because they've been given a responsibility by God,
2: mert Istentől kapták a felelősséget, a hatalmat,
1: to lead, govern and watch over and care for the flock.
2: Abban, hogy vezessék, hogy felügyeljék a nyájat, értitek?
1: Very clear admonishment.
2: Nagyon világos figyelmeztetés.
1: Quite a bit is given concerning the qualifications of these leaders.
2: Kapunk utasításokat a vezetőknek a szükséges feltételeikről.
1: They are to be beyond reproach. They are to be beyond.
3: Einfach, ja. Sie müssen einen sehr guten Ruf, sie müssen fast über den Dingen stehen.
1: Not perfect.
2: Nem tökéletesek.
1: Right? But they should be mature.
2: De éretteknek kell lenniük,
1: well
2: vezetőség tagjainak. Elfogadottaknak,
1: megbecsülteknek,
2: elfogadottaknak a családjaikban.
1: Right? And they should be, and you can go through and lead all the qualifications.
2: És át kell menni mindezeken a képzési lépcsőken.
1: Okay? Next slide. Let's look at deacons.
2: Nézzük meg a diakónusokat.
1: The word is used in Acts in chapter 2.
2: Az Apcsák második fejezetében látjuk
1: Again,
2: ezt.
1: Again, initially not as a title.
2: Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy
1: cím,
2: hanem egy olyan feladat, amiben ők működtek.
1: Greek word comes, as you can see up there, and it simply means to serve or to be a servant.
2: A görög diakonus szó az a szolgálóból, szolgából jön.
1: Called upon to attend and to wait upon the widows that were not being cared for.
2: Ahogyan arról beszéltünk, az ő feladatuk az volt, hogy az özvegyek felé szolgáljanak, akiknek nem volt gondoskodó.
1: Deacons do not have governmental authority in the local church.
2: És a helyi gyülekezetben a diakonusoknak nincsen vezetői tekintélyük.
1: But rather they operate under the delegated authority of the elders.
2: Hanem a véneknek az átruházott tekintélye alatt munkálkodnak.
1: Again, a lot of confusion on this in many segments of the body of Christ.
2: Krisztus testének sok részében elég nagy zűrzavar van ezzel kapcsolatban is.
1: What are called to do and what authority they actually have.
2: Hogy mi a véneknek a felelőssége és mik szerint kell cselekedniük.
1: Okay, and a lot of churches, in fact, deacon boards run the church.
2: És sok gyülekezetben a diakónusoknak a csoportja vezeti a gyülekezetet. És nekik nincsen igazából kormányzói
1: tekintélyük,
2: hanem őnekik az átruházott hatalom által kellene a vének vezetése alatt szolgálni.
1: Franz used the example of commissioned and non-commissioned officers.
2: Tegnap Franz beszélt a hivatásos és a nem hivatásos katonákról.
1: And I think that's a great picture insight.
2: Úgy gondolom, hogy ez egy jó kép.
1: I was a non-commissioned officer for 8 years.
2: Valaki 8 éve már egy nem hivatásos katonatiszt.
1: And then later became commissioned.
2: Aztán később hivatásossá válik.
1: So I've been both.
2: Hát én mind a kettőben részem volt.
1: And I tell you, the qualifications are virtually the same.
2: A képzettség az a szükséges készségek majdnem azonosak.
1: Look at the qualifications for an elder and they're virtually the same.
2: Hogyha megnézed a véneknek és a diakónusoknak a feltételeit, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni, az csak nem ugyanaz.
1: Much of the training I received as a non-commissioned officer was very similar to what I received as an officer.
2: Amikor még nem hivatásos katonatiszt voltam, az ott kapott kiképzés az szinte ugyanaz volt, mint amit a hivatásosok kaptak.
1: One is not better than the other.
2: Egyik sem rosszabb a másiknál.
1: As we look at their giftings in the book of Acts, you'll see one's not more gifted than the other.
2: Ahogy megnézzük az ajándékaikat az apostolok cselekedetei könyvében, egyik sem rendelkezik több ajándékkal a másiknál, a különbség az a kormányzói tekintély. Nem arról van itt szó, hogy itt egy, az egyik magasabb rendű lenne a másiknál, hanem a vezetés felelősségében van a különbség. Igaz?
1: God doesn't look at your marriage and say, oh, here's the husband, here's the wife.
2: Isten nem úgy tekint a házasságodra, hogy ilyen magas szint.
1: And then later became commissioned.
2: Aztán később hivatásossá válik.
1: So I've been both.
2: Hát én mind a kettőben részem volt.
1: And I tell you, the qualifications are virtually the same.
2: A képzettség az a szükséges készségek majdnem azonosak.
1: Look at the qualifications for an elder and they're virtually the same.
2: Hogyha megnézed a véneknek és a diakónusoknak a feltételeit, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni, akkor csak nem ugyanaz.
1: Much of the training I received as a non-commissioned officer was very similar to what I received as an officer.
2: Amikor még nem hivatásos katonatiszt voltam, az ott kapott kiképzés az szinte ugyanaz volt, mint amit a hivatásosok kaptak.
1: One is not better than the other.
2: Egyik sem rosszabb a másiknál.
1: As we look at their giftings in the book of Acts, you'll see one's not more gifted than the other.
2: Ahogy megnézzük az ajándékaikat az apostolok cselekedetei könyvében, egyik sem rendelkezik több ajándékkal a másiknál, a különbség az a kormányzói tekintély. Nem arról van itt szó, hogy itt egy, az egyik magasabb rendű lenne a másiknál, hanem a vezetés felelősségében van a különbség. Igaz?
1: God doesn't look at your marriage and say, oh, here's the husband, here's the wife.
2: Isten nem úgy tekint a

0: hivatásos katonatiszt voltam, az ott kapott kiképzés az szinte ugyanaz volt, mint amit a hivatásosok kaptak.
1: One is not better than the other.
0: Egyik sem rosszabb a másiknál.
1: As we look at their giftings in the book of Acts, you'll see one's not more gifted than the other.
0: Ahogy megnézzük az ajándékaikat az apostolok cselekedetei könyvében, egyik sem rendelkezik több ajándékkal a másiknál, a különbség az a kormányzói tekintély.
1: This is more, this is, these are greater than these.
0: Nem arról van itt szó, hogy itt egy, az egyik magasabb rendű lenne a másiknál, hanem a vezetés felelősségében van a különbség. Igaz?
1: God doesn't look at your marriage and say, oh, here's the husband, here's the wife.
0: Isten nem úgy tekint a házasságodra, hogy ilyen magas szinten van a férj, és a feleség értéke valahol lejjebb van, hanem Isten szemében a kettőjük értéke ugyanaz.
1: That's where the difference is, right? Okay? So the deacons is not a group of ministers inferior to elders.
0: A diakonusok nem egy olyan szolgáló csoport, akik alacsonyabb rendűek a vénekhez képest.
1: And I say that because they are largely treated that way.
0: És azért mondom ezt, mert nagy részt így kezelik őket.
1: And that's wrong.
0: És ez helytelen.
1: In fact, in most churches,
0: legalábbis a legtöbb gyülekezetben,
1: unless you're the head,
0: és ha csak nem te vagy a fej,
1: you ain't nothing. The only person that gets any honor,
0: akkor te semmi sem vagy. Az egyetlen személy, aki megillet a tisztelet,
1: tends to be the head.
0: Annak a fejnek kell lenni,
1: right? And it shouldn't be that way.
0: Igaz, és ennek nem kéne így lennie.
1: That's not how God sees it.
0: Isten nem így tekint erre.
1: That's like saying one part of the team is more valuable than the other.
0: Ez olyan, mint hogyha a csapat egyik részére azt mondanánk, hogy kevésbé értékes, mint a másik.
1: 12, Paul clearly dispels that misconception.
0: Az 1 Korintus 12-ben Pál világosan elbán ezzel a félreértéssel.
1: He says that if you think that the mouth and the eyes and the parts that everyone sees is more valuable,
0: azt mondja, hogy ha azt gondoljátok, hogy a szemek és a szájak azok kevésbé értékesek, vagy értékesebbek, akkor nincs igazatok, tévedtek. Mert egy testről van szó. Minden pici rész, ha akármelyik kis testrészünk nem működik, akkor nagy gondba kerülünk. Értitek?
1: And so when I look at my 32 years of experience,
0: ahogyan végignézek a 32 éves tapasztalatomon,
1: you know what the backbone and the muscle of the entire military arm is?
0: Tudjátok, mi volt a gerince a katonai szolgálatnak?
1: The officers, because there are very few of them.
0: Nem a főtisztek, mert elég kevés van belőlük.
1: It's the non-commissioned officers.
0: Hanem a nem hivatásos katonák.
1: They run the show.
0: Mert ő belőlük volt a sok.
1: Ők
0: csinálták a dolgokat gyakorlatban. Ők végezték el a feladatokat.
1: Right? Yes, there are some governmental officers.
0: Igen, voltak vezető kormányzó tisztek, akik
1: legal authority that comes from the constitution.
0: Akik az elnök alatt voltak hatalomban.
1: Oh, but they can't take all the credit.
0: De nem, ők nem tudták elvégezni a dolgokat.
1: Right? I look back over my career.
0: És hogyha visszanézek az én saját karrieremre,
1: honestly be an idiot if I would try to take credit for anything that I've seen, that I've done.
0: Akkor azt kell mondjam, hogy őrült lettem volna, hogyha próbáltam volna olyan feladatokat elvégezni, még nem az
1: I didn't do it alone.
0: Mert nem tudtam volna ezt megtenni.
1: And many times it was the NCOs under me that really did the work and deserved the credit.
0: És sok alkalommal az alám beosztott nem hivatásos katonák voltak azok, akik elvégezték a dolog nagy részét. Látjátok ezt a látásmódot?
1: Good leaders in the church.
0: Jó vezetők a gyülekezetben, jó vének.
1: Right? We'll make sure that they are honoring and they are encouraging the people doing the work.
0: Akik érzik a támogatást és a bátorítást, és elvégzik az ő embereik a feladatokat.
1: Just kind of listed a few of the responsibilities under governing elders.
0: Felsoroltam néhány felelősségét a kormányzó véneknek.
1: First of all, ministry oversight.
0: Először is a szolgálatok feletti felügyelet.
1: That's why the Greek word is an operative word to oversight, overseers.
0: A görög szó az felügyeletet jelent.
1: Not a title, it was their function.
0: Ez egy funkció, nem egy cím.
1: Strategic direction.
0: Ők határozzák meg a tanítás irányát.
1: Financial excellence.
0: Anyagi kiválóság.
1: Finances of a local church should be beyond reproach.
0: A helyi gyülekezetben az anyagi dolgok

0: Nagyon fontos, hogy rendben legyenek.
1: In other words, they should be managed professionally.
0: Úgy értem ezt, hogy professzionális módon kell kezelni kiválóságban az anyagiakat.
1: If you want more, then we better be faithful with what we have.
0: Hogyha többet szeretnél, akkor hűségesnek kell lenned azon, amit van.
1: If you cannot steward a small church budget well,
0: hogyha nem tudsz jó sáfár lenni egy kis gyülekezet költségvetésén, akkor Isten azt mondja, hogy egy nagy gyülekezet költségvetésén még kevésbé tudsz jó sáfár lenni. Tehát légy kiváló abban, amit van. És az Úr többet fog akkor ránk bízni.
1: I won't even begin to tell you what I see when I looked at church budgets all over the place.
0: Most nem mondom el nektek, hogy milyen dolgokat láttam gyülekezetek költségvetésében az évek alatt különböző helyeken.
1: One of the first things I'll ask for is show me your budget.
0: Az egyik elég gyakran szoktam azt mondani nekik, meg kell őket, hogy hagyd nézzem meg a költségvetéseket.
1: Okay, I don't even need to talk about this anymore. I don't think.
0: Azt mondták, hogy nincs költségvetés, akkor nem is volt több beszélnünk róla.
1: Next role is to recruit and train leaders.
0: A következő pont a vezetők toborzása és képzése.
1: And finally, I think key, I've made it bold, is ministry empowerment.
0: Az ötödik pont pedig a szolgálatira való kirendelés.
1: Power the body of Christ to do the work.
0: Felkészítés. Krisztus testének felkészítése, hogy végezzék a szolgálatot, szolgálat munkáját.
1: Right? Not try to do all the work of the ministry.
0: Nem azt mondja, hogy próbáljon meg elvégezni minden munkát személyesen.
1: Your job is to empower the saints, the body, to do the work of the ministry.
0: Hanem az a dolga, hogy felfegyverezze, felkészítse a test tagjait arra, hogy elvégezik a munkát. Ez az alapelv, igaz ugyanúgy a munkahelyeken is. Ez egy királyságbeli igazság. Ez egy gondolkodásmód és egy királyságbeli szemléletmód.
1: In the industrial age, command and control model.
0: Az ipari korszakban, amikor a kontrolláló módon történtek a dolgok, akkor az volt, hogy te neked azt kell tenned, amit én mondom, nekem van hatalmam, te értem vagy, és te kevesebb, kisebb vagy nálam, vagy semmi
1: right?
0: sem
1: that's
0: vagy.
1: Not, that's not the kingdom model.
0: Igaz, de ez nem a királyság szerint való minta. Nekem van hatalmam
1: to empower you.
0: Arra, hogy téged megerősítselek.
1: My leadership authority
0: az én vezetői tekintélyem
1: has been given to me by Christ.
0: Azért adta nekem Krisztus,
1: I'm here for you. You're not here for me.
0: Hogy én legyek, te érted, nem
1: Jesus
0: te vagy én értem.
1: The greatest in the kingdom will be the servant.
0: Jézus azt mondta, hogy a legnagyobb a királyságban az, aki szolgál.
1: And Jesus modeled that for us beautifully.
0: És Jézus csodálatos módon bemutatta ezt nekünk.
1: That makes sense?
0: Értitek?
1: Okay, if not, I pray that it will over time.
0: Hogyha nem értitek, akkor imádkozni fogom ezért, hogy megértsétek.
1: The role of the, let me say it another way. The role of the elders,
0: másképp is elmondom,
1: is to give authority away.
0: A vezetőknek a felelőssége az, hogy a hatalmat továbbadják, nem felelőtlenül,
1: not without training,
0: nem képzés nélkül,
1: not without trust,
0: nem bizalom nélkül.
1: Okay? But the goal is to empower.
0: De a cél az az, hogy megerősítsenek, hogy felneveljenek.
1: And more of God's people in the game.
0: És Istenek egyre több és több és több emberét bevonják a játékba.
1: The role of the deacons and group leaders.
0: A diakónusok és csoportvezetők felelősségei.
1: They're to be competent ministers. Right? When we see the qualifications for a deacon.
0: Kiválogassanak potenciális szolgálók.
1: It's exactly the same as an elder.
0: És ez majdnem ugyanaz, mint a vezetőknél, a véneknél.
1: Okay, so they're competent, full of the Holy Ghost.
0: Akkor leszünk képesek megtenni, elvégezni szolgálatot, hogyha telve vagyunk a Szent Szellemmel, és megbecsültek vagyunk. És hogy gyakorlatba vigyék a szükséges, az aktuális szolgálatot. Hogy elvégezzék azokat a feladatokat, amiket kell.
1: And their role is to continue recruiting and training other ministers that do the hands-on.
0: És folyamatosan kell toborozniuk és felneveljük más szolgálókat.
1: So in terms of their appointment, we see the apostles appointed elders, and the elders appoint the deacons.
0: Látjuk a sorrendet, az apostolok által kinevezett véneket, és a vének által kinevezett diakónusokat. Ez egy általános
1: szabály.
0: És ennek a kiküldetésnek is nyilvánosan kell megtörténnie
1: kézrátétellel.
0: Így kirendeltetnek és beállítatnak a szolgálatban Krisztus testében.
1: Next slide. Let's talk a little bit now more about the small groups.
0: Kicsit most beszélünk még a kis csoportos szolgálatokról.
1: They perform functions and they provide pastoral care.
0: Elvégeznek bizonyos feladatokat és pásztori gondoskodásról gondoskodnak.
1: Kind of maybe hopefully open the expand the idea of small groups.
0: Szeretném, hogyha egy kicsit kitágulna a képetek, a elgondolásotok a kis csoportokról.
1: And as a local church, as a small group becomes a local church.
0: Mert egy kis egy házi csoport vagy egy kis csoport az egy helyi gyülekezetté válhat. És növekedhet.
1: You will much more want to adapt this model.
0: Én akkor átvehetitek, adaptálhatjátok ezt a mintát, ezt a példát.
1: Different categories or different groupings of small groups, kinds of small groups.
0: Különböző formái, különböző típusai lehetnek a kis csoportoknak.
1: Again, this is now the elders delegating kingdom responsibility, pastoral responsibility down.
0: A vének ebben az esetben is a hatalmat.
1: First category is home groups or house churches.
0: Továbbadják, és az első ilyen kategória például a házi csoportok, ezek alapvetően pásztori munkát végeznek.
1: Feed, care, protect, lead.
0: Táplálják, gondozzák, tanítják. A második kategória az a szolgálatra vonatkozó csoportok. Ezek egy másik példája
1: groups,
0: a pásztori csoportoknak. Férfiak, nők, ifjak, fiatalok, vagy közbenjáró csoportok.
1: On and on the list goes. We could think of two dozen ministries.
0: Két tucat különféle csoportot mondhatnék el.
1: The idea here is to delegate in such a way that these groups have the same some of the pastoral responsibility that do the home groups.
0: Az van emögött, hogy tulajdonképpen hasonló pásztori tevékenységet folytatnak, mint a házi csoportok.
1: So very practically, for example,
0: nagyon gyakorlati módon például nézzük meg a dicsőítés szolgálatát.
1: Everyone's busy.
0: Mindenki elfoglalt.
1: We can't go to 1,000 meetings a week.
0: Nem tudunk hetente 100 alkalomra elmenni.
1: And I don't think you want to.
0: És azt gondolom, hogy nem is kell.
1: So sometimes we are already working together around given ministry areas.
0: De azt gondolom, hogy működhetünk együtt adott szolgálat területenként is.
1: Okay. Same group meeting together, building relationship.
0: Ugyanaz a csapat összejön, kapcsolatokat épít.
1: And so I would make that a ministry group that has some pastoral responsibility.
0: Ezért mondom azt, hogy a szolgálati csoport is lehet, tehát annak is van pásztori feladata. Aminek van egy meghatározott működése, de pásztori gondoskodást is biztosít a tagjai számára.
1: So that the worship leader,
0: egy dicsőítés vezető például,
1: realizes that they have also a pastoral responsibility for their group.
0: Tudatában kell annak lenni, hogy pásztori feladata is van a dicsőítő csoporton belül.
1: They are in fact leading a small group.
0: Mert valójában egy kis csoportot vezetnek.
1: They are operating in limited pastoral responsibility.
0: És korlátozott pásztori felelősségben hatalommal működnek.
1: If anyone in that group needs to go for pastoral care or questions, that's the first person they go to is their group leader.
0: Hogyha azon a csoporton belül valakinek van olyan kérdése vagy problémája, ami pásztori segítségre szorul, akkor először a csoportvezetőhöz fog menni természetesen.
1: If the group leader can't handle it, of course the group leader then will.
0: És hogyha a csoportvezető nem tudja azt kezelni, akkor természetesen tovább megy a következő szintre.
1: Does that make sense?
0: Értitek?
1: Okay. Then we have support groups and service groups of all kinds.
0: Aztán a következő az a támogató és szolgáló csoportok különböző típusai.
1: What Franz wants me to make sure that is clear, emphasize.
0: Franz azt mondta, hogy hangsúlyozzam és tegyem egészen nyilvánvalóvá azt.
1: As we're delegating responsibility.
0: hogy mivel a vezetőségen belül átruházott tekintélyi szintek vannak, és a hatalom az ezen az átruházott tekintélyen keresztül működik, figyelemmel kell arra lennünk, hogy ne ássuk át ezeket az átruházott tekintélyeket. Tehát például a dicsőítő csoporton belül van valami probléma, akkor az első személy, aki az azzal a problémával fordulni kell, az a csoportvezető, a dicsőítés vezető, és nem helyes, hogyha rögtön a valamelyik vénhez vagy a pásztorhoz megy valaki a problémájával.
1: They go first to their group leader.
0: Először,
1: and if a group leader can't resolve it, then it would go to
0: a csoportvezetőhöz kell menni, és hogyha a csoportvezető nem tudja a helyzetet kezelni, akkor kell egy szinttel feljebb menni.
1: That translating to Hungarian as well?
0: Igen, yeah. Sikerült magyarra jól lefordítani.
1: Let me clarify it.
0: Hadd tegyük ezt egész világosabb.
1: This is how it works everywhere else in the kingdom. Look anywhere you look and you're going to see it work that way perfectly.
0: Bárhol is a királyságban körülnézel, a királyságban ennek így kell működnie.
1: If you work in the marketplace,
0: hogyha a munkahelyed,
1: you have someone responsible for you.
0: Munkahelyedben meggondolod, ott is van, aki felelős érted.
1: Become a boss.
0: Ezeket főnököknek hívjuk.
1: Okay, that's the first person you go to, right?
0: Ez az első személy, aki ez menned
1: kell. Don't go over your boss's head. Around your boss.
0: Nem mész a főnöködnek a főnökéhez.
1: You go to your boss first.
0: Hanem először a saját főnöködhöz mész.
1: Right? I mean, see how obvious this is?
0: Látjátok, hogy mennyire egyértelmű ez?
1: But sometimes we don't structure our churches with the same understanding and clarity.
0: De időnként a gyülekezetünk felépítését nem e szerint, a világosság szerint alakítjuk. Amiről beszélek, az a királyság.
1: Doesn't just apply in one area, applies in all areas of the kingdom.
0: Ez nem csak egy területen alkalmazhatók ezek az igazságok, hanem a királyság minden területén érvényesek.
1: So whether it's children's ministry, youth ministry, whatever it may be, we want to make these areas not just functional, we also want to delegate responsibility pastorally.
0: Tehát ezek a különböző csoportok, a gyerekszolgálat, férfiak, nők csoportja, stb. Ezeknek megvan a saját pásztori feladatkörük és a saját átruházott hatalmuk. És hogyha valaki megsértődik, megbántódik és el akarja hagyni a gyülekezetet,
1: a long time before the pastor or the elders recognize see it.
0: Az sokkal azelőtt kezdődhet, mielőtt a pásztor azt felismerné vagy észrevenné.
1: Who's the first person that's gonna notice the missing?
0: Ki az az első, akinek észre kell vennie, hogy valaki hiányzik? A csoportvezető.
1: Right? The group leader.
0: Csoportvezető, yeah. Így van.
1: They come every week and then all of a sudden they stop coming.
0: Minden héten jött, eddig
1: you'll
0: most pedig nem jött többet.
1: There's something not right.
0: Te csoportvezetőként vagy az első, aki ezt észrevenned kell.
1: And in the best position to follow up.
0: És a legjobb helyzetben van, vagy ahhoz, hogy utána menj az embernek.
1: As long as we're expecting the senior leader, the pastor, to have this entire responsibility.
0: Nem várhatjuk el a vezető pásztortól, hogy ő vegye fel ennek a terhét.
1: The church can never grow more than 50 people, maybe 100.
0: Mert akkor a gyülekezet sose fog nagyobbra nőni 50 főnél, vagy maximum 100-nál.
1: The only way to grow is to delegate.
2: Elhangzott Darko Kreiner az új szövetségi vezetőkről szóló tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Steve Telcerov. Proféciát kapni és adni című tanítását hallhatjuk.
3: Turn in your notes to page 26.
4: Lapozzatok a 26. oldalra a jegyzetbe.
3: We're going to look at the way we receive prophecy.
4: Megnézzük, hogy hogyan kell a proféciákat fogadni.
3: Spoken a little bit about this already.
4: Egy kicsit már hallottunk erről.
3: I know one way that God has often, in ways that He's spoken to me, is to oftentimes give me a few words, a beginning thought about something.
4: Isten gyakran úgy szól hozzám, hogy valamivel kapcsolatban megad nekem néhány kezdő szót.
3: How many of you have seen those, though, on your television, you know, when you're watching a TV show, and suddenly there's a bad weather report?
4: Hanyan láttatok már olyat, amikor tévét néztek, és éppen megy egy műsor, és hirtelen megjelenik egy rossz időről szóló jelentés, hírrajta.
3: I don't know how they do it in Hungary.
4: Nem tudom, Magyarországon ez hogy működik.
3: But in the United States and also in Slovenia.
4: De az Egyesült Államokban és Szlovéniában is.
3: You're watching a show.
4: Mikor nézed a műsort a tévében.
3: And all of a sudden you hear beep beep beep.
4: Hirtelen
3: beep, beep, beep.
4: Ez a sipolás.
3: And your attention.
4: És akkor odafigyel az ember.
3: And suddenly words start scrolling across the bottom of your screen.
4: És hirtelen a képernyő alján elkezd egy szöveg futni.
3: Now one of the ways that God has, at least it's a way that He's used me or something that at least I can understand.
4: Ez egyik mód arra, ahogyan Isten engem szokott használni, vagy ahogy én megértem azt, hogy mit mond.
3: God gets my attention.
4: Az az, hogy valahogy megragadja a figyelmemet.
3: Beep, beep, beep.
4: Beep, beep, beep.
3: And then all of a sudden there's a beginning thought about something.
4: És hirtelen egy kezdő gondolatot kapok valamiről.
3: And on the television,
4: a tévében,
3: the first line of words appear.
4: Amikor megjelenik az első sor,
3: and they're there for a few seconds.
4: És ott van pár másodpercig.
3: And then they start to scroll.
4: És utána elindul a sor,
3: a szöveg. I have often found that unless I start.
4: És gyakran azt tapasztaltam, hogy ha nem kezdek el beszélni,
3: I very rarely get the whole message,
4: akkor nagyon ritkán kapom meg az egész üzenetet.
3: But at least there's a beginning thought,
4: de legalább van egy kezdő üzenetem, egy gondolatom.
3: And when you start to speak,
4: és amikor az ember elkezd beszélni,
3: the message begins to unfold.
4: Akkor kezd kibontakozni az üzenet.
3: It begins to scroll across the screen of your mind.
4: Elkezd az ember elméjének a képernyőjén futni a szöveg.
3: The key is that you don't wait for a full message to be received, just start with what God's given you.
4: Az a kulcs, hogy ne várjatok addig, amíg az egész üzenetet tudjátok, hanem kezdjetek el akkor beszélni, amikor a kezdete megvan.
3: And we see that a prophetic word can come as a clear stream of words to your mind and to your spirit.
4: Azt tapasztaljuk, hogy a profétai üzenet jöhet szavak egyértelmű folyamaként a szívünkbe vagy az elméjünkbe.
3: And you have to be bold and courageous enough just to start.
4: És elég bátraknak kell ahhoz lennünk, hogy elkezdjük legalább.
3: Once you start, more of the message comes.
4: És ha elkezditek, akkor jön az üzenet többi része.
3: There are revelations that come directly from the Bible, from the scripture itself.
4: Vannak olyan kijelentések, amelyek közvetlenül a Bibliából származnak.
3: In fact, that's a very safe and very, very powerful way to prophesy or speak the scriptures out.
4: Ez egy nagyon biztonságos, de erőteljes módja annak, hogy profétáljunk, illetve kimondjuk az igét.
3: God will often confirm a word or connect it with a Bible verse.
4: Isten egy üzenetet nagyon sokszor egy Biblia verssel támogat meg, erősít meg.
3: With a concept in scripture, God will never contradict his word.
4: Isten soha nem mond ellent az írott beszédének, tehát az mindig megerősíti.
3: But God will elaborate his word.
4: De kibontja vagy kifejti azt, ami le van írva.
3: And it's the elaboration that becomes personal to you and to me or to a specific situation.
4: És ez az adott magyarázat az, ami személyes üzenetté válik nekem vagy neked vagy egy csoportnak vagy egy helyzetnek.
3: That word suddenly becomes alive and very real to you.
4: Az igevers hirtelen megelevenedik és valósággá válik.
3: There are words of knowledge and words of wisdom.
4: Aztán van a tudománybeszéde és a bölcsességbeszéde vagy szava.
3: Now listen just for a second.
4: Figyeljetek egy pillanatra.
3: Nothing can replace your ability and the necessity of hearing from God yourself.
4: Semmi nem helyettesíthet helyettesítheti azt a szükségességet, hogy nektek magatoknak kell meghallanotok Isten hangját.
3: What we don't want to create is a sensation where we're waiting for others to speak to us.
4: Amen. Tehát azt az egy érzést nem akarjuk kialakítani senkiben, hogy addig várjon, amíg majd valaki máson keresztül szól az Úr neki.
3: What God wants to create is a people who hear him for themselves.
4: Isten egy olyan népet akar kialakítani, aki önmaga hallja a saját magára vonatkozó üzenetet.
3: And who will be desirous and also earnest and passionate about speaking to others his encouraging and empowering word.
4: És utána pedig arra vágyik és arra törekszik szenvedélyes módon, és azon szorgoskodik, hogy másoknak is tudja Isten üzenetét közvetíteni erőteljes módon.
3: I had a woman some years ago.
4: Néhány évvel ezelőtt
3: so my home church, we were in a house group, home group.
4: Tehát a gyülekezetünkben van egy házi csoport, és ott volt egy hölgy.
3: During the worship time, we ended and a woman spoke up and said, I have a word for this young man, which was me.
4: Tehát dicsőítés volt az házi csoportban, és a végén egy hölgy fölállt, és azt mondta, hogy van egy üzenetem ennek a fiatalembernek a számára, és ez voltam én.
3: And she said to me that she saw in a vision my future wife.
4: És azt mondta nekem, hogy látomásban látta a jövendőbeli feleségemet.
3: Okay, well, let me know. Well, she described her physical features.
4: Tehát lefestette előttem, hogy a külső tulajdonságai milyenek ennek a lánynak.
3: Blue eyes.
4: Kék szem. Kék szem.
3: And blonde.
4: És szőke lesz.
3: This is true. Now, some are laughing because they know my wife.
4: Néhányan azért nevetnek, mert ismerik a feleségemet.
3: She has dark brown eyes and black hair.
4: Sötétbarna szeme van és fekete haja.
3: All right. Here's a rule.
4: A szabály a következő.
3: We don't prophesy babies, marriages or places.
4: Nem profétálunk meg gyerekeket, házasságokat és helyszíneket.
3: We do not prophesy marriages.
4: Tehát nem profétálunk meg házasságokat,
3: babies,
4: gyerekeket,
3: or places. What does that mean?
4: És helyeket, mit jelent ez?
3: I feel like God's saying you need to move to Sarajevo.
4: Úgy érzem, hogy Isten azt mutatja, hogy neked Sarajevóba kell költözned.
3: No.
4: Nem, ilyen nincs.
3: God's spoken to me and you're going to have 6 children.
4: Isten azt mondta nekem, hogy 6 gyereked lesz.
3: Now had I been maybe more unstable or insecure.
4: Hogyha nem éreztem volna magam annyira biztonságban, vagy nem álltam volna olyan szilárdan a lábamon.
3: I could have made the mistake of hanging on blonde hair and blue eyes.
4: Akkor elkövethettem volna azt a hibát, hogy ragaszkodom a kék szemhez és a szőke hajhoz.
3: And mishearing God himself about the person that he wanted me to be with.
4: És ezért nem hallom meg Isten nekem szóló üzenetét arról, hogy kivel kell együtt élnem.
3: So when I got to know Barbara.
4: Tehát amikor Barbarát megismertem.
3: No blue eyes, no blonde hair.
4: Semmi kék, semmi szőke haj.
3: God, is this it?
4: Istenem, ő az.
3: God said, this is it.
4: És Istenem azt mondta, igen.
3: We've had no plastic surgery, no color to change her hair color.
4: Nem volt plastikai műtét, nem kellett a hajaszínét megváltoztatni.
3: And what I'm trying to say is this, you need to be secure in your own relationship with God to hear from him yourself about the important issues of your life.
4: Azt akarom ezzel mondani, hogy elég nagy biztonságban kell, hogy érezzétek magatokat az Istennel való kapcsolatotokban ahhoz, hogy tudjátok, hogy fontos kérdésekben ti magatok meghalljátok, hogy mit akar mondani.
3: And I believe that the majority of the body of Christ will flow in the gift of prophecy at a what I would call a much safer level.
4: Azt gondolom, hogy Krisztus teste a profétálás szellemének ajándékának egy sokkal biztonságosabb szintjén fog mozogni.
3: Now I do believe that there are people that move in a prophetic office.
4: Én hiszem, hogy vannak olyanok, akik a profétai hivatalban vannak.
3: That can also be extremely accurate even in these areas.
4: Akik szintén rendkívül pontosan tudnak profétálni akár ezekről a témákról is.
3: But because of the maturity in their office.
4: De mivel nagyon érettek a hivatalukban,
3: they will also share it in such a way where it doesn't become directive for your life, overriding God's personal leading in your life.
4: Olyan módon osztják meg veled az ilyen üzeneteiket, hogy ez ne írja fölül, ne legyen kényszerítő hatással, ami fölül írná Istennek a személyesen neked mondott vezetését.
3: It will always come to confirm what God is speaking to you personally.
4: Ezek az üzenetek mindig úgy jönnek, hogy megerősítsék azt, amit Isten már személyesen mondott neked.
3: Amen. So there are words of knowledge and words of wisdom.
4: Tehát van a tudomány szava és a bölcsesség szava.
3: A word of knowledge is a knowing a clear thing about a person's past or their present that there is no way you could know about by natural means.
4: A tudomány beszéde az, amikor egyértelműen tudunk valamit valakinek a múltjáról vagy jelenéről, amit emberileg nem tudhatnánk.
3: There are a number of biblical examples, Jesus and the woman at the well.
4: Számos bibliai példa van erre, például Jézus és az asszony a kútnál.
3: Jesus, when he was in the house of the Pharisees, when the woman came to anoint Jesus' feet, and they were saying, if he knew what kind of woman she was, he knew what they were thinking in their hearts.
4: Például amikor Jézus a farizeus házában tett látogatást, és az adott bűnös asszony bejött és olajjal megkente Jézusnak a lábát, akkor ott levők azt gondolták, hogy ha valóban proféta lenne, tudná, hogy ez milyen asszony, de Jézus az ő szívüknek a gondolatait is ismerte.
3: Jesus was operating in a gift called the word of knowledge.
4: Jézus itt a tudomány beszédének az ajándékában működött.
3: And then he operated in the word of wisdom in the way that he expressed what God had shown him.
4: És utána a bölcsesség beszéde működött benne, amikor tudta, hogy hogyan kell elmondani azt, amit Isten mutatott neki.
3: Because a word of wisdom is a divinely inspired answer to a life problem or situation that is beyond normal understanding.
4: Mert a bölcsesség beszéde az egy Istentől sugallt válasz egy problémára vagy helyzetre valaki életében, ami messze meghaladja emberi értelmünket.
3: And these two prophetic ministries are critical for counseling and ministry with individuals, particularly for inner healing and deliverance.
4: Ez a kétfajta profétai szolgálat nélkülözhetetlen a lelki gondoláskor, illetve amikor belső gyógyulással vagy szabadulással szolgálunk valakinek.
3: And when someone is truly concerned about the welfare of another person,
4: amikor valakinek tényleg fontos valaki másnak a jóléte,
3: inevitably this gift will begin to find a place of function because they become keys to unlock people's doors out of their confining situations.
4: Akkor azt gondolom, hogy az ilyen ajándékok az ezekben az emberekben elkezdenek működni, mert ezek kulcsok, amik kinyitják azokat az ajtókat, amikön keresztül ezek az emberek kijöhetnek a maguk életének a szorult helyzeteiből.
3: Now God can speak through dreams.
4: Isten beszélhet álmokon keresztül.
3: This is a total area of mystery for me.
4: Ez számomra egy teljesen titokba burkolózott terület.
3: I have no idea how to interpret dreams. I know that people, there are some who do.
4: Nem tudom, hogyan kell álmokat magyarázni. Tudom, hogy néhányan csinálnak ilyet.
3: We have a whole bunch of biblical examples of how dreams dramatically impacted people.
4: Rengeteg bibliai példa van arra, hogy álmok hogyan hatottak drámai módon emberekre.
3: I believe in them, but that's a total area of non-experience for me.
4: Azt gondolom, hogy számomra ezzel a területen egyáltalán nincs tapasztalatom.
3: But I can say that God also speaks through events.
4: De elmondhatom, hogy Isten eseményeken keresztül is szól.
3: Let me give you a real example that just happened to a friend of ours.
4: Mondok egy valódi eseményt, ami egy barátunknak.
3: Some of you know Duncan and Visanti Watkinson. They are very close friends of Alan and Eileen Vincent from India.
4: Néhányan ismeritek Duncan és Visanti Watkinsont, akik nagyon közeli barátai Ellen és Eileen Vincentnek, indiaiak.
3: They live in Bangalore, India.
4: Bangalore-ban élnek, Indiában.
3: And he just wrote to us recently that when they returned from their recent trip here in Europe.
4: És a férj nemrég írt nekem, és azt írta, hogy amikor nemrégiben hazatértek egy európai útjukról.
3: They found a cobra in their backyard.
4: A hátsó udvarukban találtak egy kobrát.
3: And Duncan was very moved by this experience because only twice in their history have they ever seen a cobra.
4: És Duncan nagyon megindította ez az átélés, mert életükben csak kétszer láttak kobrát.
3: In their backyard.
4: A hátsó udvarukban.
3: And in both occasions.
4: És mindkét esetben.
3: That event was connected with very negative experiences. Great difficulties that they were passing through.
4: És mind a két esetben ez kapcsolódott egy olyan élethelyzethez, amikor nagyon nehéz dolgokkal kellett átmenniük.
3: So needless to say, seeing a third cobra was not a comforting experience for Duncan and Visanti.
4: Tehát mondanom sem kell, hogy amikor harmadszor látott kobrát, akkor ez nem volt egy túl vigasztaló élmény a számára.
3: Barry Whistler, who's a friend of theirs from Pennsylvania, was visiting them.
4: Barry Whistler, aki egy barátjuk Pennsylvaniából, meg éppen látogatóba volt náluk.
3: And when they found the cobra, they captured it.
4: És amikor megtalálták a kobrát, akkor megfogták, fogságba ejtették.
3: And do you know what they did with the cobra this time?
4: És tudjátok, hogy mit csináltak ez alkalommal a kobrával?
3: And they burned it together.
4: Felszeletelték és elégették.
3: And Barry turned and spoke to Duncan and Visanti.
4: És akkor Barry megfordult és szólt Duncannek és
3: Visantinak. And said, through this circumstance, I believe God is saying to you.
4: És azt mondta, hogy úgy érzem, hogy Isten ezen a körülményen keresztül azt mondja neked.
3: God is bringing you to a new level and season of victory over your enemies, things that have been a source of fear and concern to you.
4: Hogy Isten ezen keresztül azt mondja, hogy győzelmet ad nektek az ellenségeitek fölött, és a nektek szorongást és aggodást és nehézséget jelentő dolgok fölött.
3: Now, I just heard this story about an hour and a half ago, because I spoke to Duncan from France's office on Skype in India.
4: Éppen másfél órával ezelőtt hallottam ezt a történetet, mert Franc irodájából Skype-on beszéltem Duncannel.
3: And you could hear in Duncan's voice the sense of excitement and victory in his spirit about what's coming next.
4: És Duncan hangjában hallani lehetett a lelkesedést, azt a szellemi örömöt, hogy vajon mi lesz a következő esemény.
3: Now God can speak through events.
4: Isten szólhat eseményeken keresztül.
3: A few years ago my son was 5 years old.
4: Pár évvel ezelőtt a fiam 5 éves volt.
3: And in the night my son was often waking up in the night completely gripped by fear and what do you call it? Fear and well by fear.
5: Anxiety.
4: És sokszor előfordult, hogy a fiam úgy ébredt föl éjjel, hogy teljesen megragadta őt a félelem
3: and
4: és a szorongás.
3: And he was screaming.
4: És kiabált, visítozott.
3: Pointing in the corner, saying, they're over there, they're over there.
4: És a szoba egy sarka felé mutogatott, és mondta, ott vannak, ott vannak.
3: Now I could hardly pull my son out of his bed, he was even resisting me.
4: Alig tudtam a fiamat kihúzni ilyenkor az ágyból, mert még nekem is ellenállt.
3: What in the world is going on here?
4: Mi a csuda folyik, itt gondoltam.
3: Now you can dismiss that as a child's fantasies.
4: Ezt persze elvethetjük, mint egy gyermek fantáziálását.
3: Or you can take him seriously.
4: Vagy komolyan vehetjük.
3: And I decided to take him seriously.
4: Én úgy döntöttem, hogy komolyan veszem.
3: I didn't see anything. My son saw red eyes.
4: Én nem láttam semmit a fiam állítólag vörös szemeket.
3: He was explaining to me what
4: látott.
3: He was seeing in his hysterical condition.
4: És ebben a hisztérikus állapotában elmagyarázta nekem, hogy mit látott.
3: And I tried to grab him and hold on to him.
4: Megpróbáltam őt megragadni és tartani a karomban.
3: I would turn to the corner that he was pointing at.
4: És végül odafordultam a sarokhoz, amitre mutogatott a fiam.
3: I didn't see anything, I didn't feel anything.
4: Én nem láttam semmit és nem éreztem semmit.
3: But something was in that room that was having a dramatic effect on my son.
4: De valami volt ebben a szobában, ami drámaian hatott a fiamra.
3: This was not God's will.
4: És ez nem volt Isten akarata.
3: So I spoke to the corner.
4: Úgyhogy szóltam a saroknak.
3: And I said, get out of here.
4: És azt mondtam, takarodj innen.
3: In the name, get out of here in Jesus' name.
4: És azonnal takarodj innen.
3: And I did that until my son came to a place of peace.
4: És azt addig csináltam, míg a fiam békességet nem kapott.
3: It didn't happen once. Happened twice, three times, four times, five times.
4: Ez nem egyszer történt, hanem kétszer, háromszor, négyszer, ötször.
3: France was visiting a place on the seacoast.
4: Franz meglátogatott egy helyet a tengerparton.
3: We were on one of our house groups with Matthias and Magdalena. Some of you know them.
4: Egy házi csoportban voltunk Matthiasával és Magdalénával, néhányan ismeritek őket.
3: And following our prayer group, my wife calls saying, Timmy is hysterical, you need to come home.
4: És az iva csoport alkalma után a feleségem fölhívett, volt, hogy Timmy hisztérikus állapotban van, haza kell jönnöd.
3: I said, can you handle it?
4: Azt mondtam, hogy te is tudsz ezzel
3: She
4: foglalkozni.
3: Says, I can't, you need to be here.
4: Kezelned kell ezt. Azt mondtam, te nem tudom kezelni, neked kell itt lenned.
3: So I got in my car and I drove home and it's a little over an hour drive.
4: Úgyhogy bepattantam az autóba és elindultam hazafelé, kicsit több mint egy óra az út
3: When
4: hazáig.
3: I came home, my son and my wife were in the living room and they were holding each other.
4: Amikor hazaértem, a feleségem és a fiam a nappaliban voltak, átölelve egymást.
3: I said, what's going on? She said, it's happening again.
4: Azt megkérdeztem, mi történik itt? Azt mondta a feleségem, újra megtörtént.
3: I said, all right, we're going to put an end to this.
4: És akkor azt mondtam, hogy na, ennek véget fogunk vetni.
3: And about a few minutes later, my son started having a hysterical outbreak again, and he was beside himself.
4: És megint pár perc múlva a fiamra rájött ez a hisztérikus állapot, és magán kívül volt, és mutogatott a sarok.
3: Pointing his finger over there again.
4: És megint mutogatott a sarok.
3: Now they're in the living room.
4: Most a nappaliban voltunk.
3: Now I became angry.
4: haragossá váltam.
3: And I began speaking to them, and then I began prophesying to my son.
4: És utána elkezdtem szólni ennek a dolognak, és utána profétálni kezdtem a fiamnak.
3: And I prophesied to those demons.
4: És profétáltam azoknak a démonoknak.
3: You are going to pay for going against my son.
4: Hogy meg fogtok fizetni azért, hogy a fiamat támadjátok.
3: And I prophesied that my son is going to be very spiritually sensitive.
4: És azt profétáltam, hogy a fiam szellemileg nagyon érzékeny lesz.
3: And he's going to smell you before he sees you.
4: És meg fogja érezni a szagotokat, mielőtt lát titeket.
3: And he will go after you.
4: És nyomulni fog utánatok.
3: And instead of you being a terror to him, he's going to be a terror to you.
4: És ahelyett, hogy ti rémizgetnétek őt, ő fog rémizgetni titeket.
3: My wife and I prayed, we laid our hands on our son.
4: A feleségemmel imádkoztunk, kézre tettük a
3: fiúért. Those attacks have completely finished.
4: És teljesen vége lett ezeknek a támadásoknak.
3: And we want to train our son.
4: És ki akarjuk képezni a fiunkat,
3: to be spiritually sensitive,
4: arra, hogy szellemileg érzékeny
3: legyen, take the sword of the spirit,
4: és fogja a szellem kardját,
3: and be a terror to the devil.
4: És rémületet jelentsen az ellenség számára.
3: Now God can use events to speak to you,
4: és Isten használhat eseményeket arra, hogy szóljon
3: hozzátok, and they can become a very powerful prophetic experience.
4: És ezek nagyon erőteljes profétai átélések lehetnek.
3: God can speak to you in visions.
4: Isten szólhat hozzátok látásokban.
3: These are pictures that you see that happen on the page of your mind, and God speaks to many people in this way.
4: Az elménkben látjuk peregni ezeket a képeket, Isten sokakhoz szól így.
3: This is a very effective way on how to be used prophetically.
4: Ez nagyon hatékony módja annak, hogy profétai módon használjon minket Isten.
3: Here's a famous saying, a picture is worth a thousand words.
4: Van egy mondás, amely szerint egy kép többet ér ezer szónál.
3: And you see in the scriptures very often how God will use a picture. Do you remember Peter? God showed him a picture, a vision of a sheet coming out of heaven.
4: Emlékeztek az írásokban nagyon sokszor használ Isten képeket, például Péter esetében, amely aki látta az mennyből leszálló lepedőnek a képét.
3: The picture was speaking and saying something to Peter.
4: És ez a látás, ez a kép valamit közvetített, üzent Péternek.
3: A little bit before when we were praying with Dominique here at the front.
4: Egy kicsit röviddel ezelőtt itt Dominikkal imádkoztunk elől.
3: When he prophesied to me, he started with having seen something.
4: Amikor Dominik profétált nekem, azzal kezdte, hogy látott valamit először is.
3: And he saw something, not with his physical eyes, but something was a picture in his spirit, in his mind.
4: Látott valamit, nem a fizikai szemeivel, hanem a szellemével, belülről látta.
3: Now, he said, this is what he said, I see you on the seacoast.
4: És azt mondta, hogy látlak téged a tengerparton.
3: Oh, hallelujah, vacation's coming.
4: Azt mondom, hallelujah, mehetek nyaralni.
3: That's
4: nem erről van szó.
3: Bad interpretation.
4: Ez rossz értelmezés volt.
3: No, he said, you're going to have an influence on the seacoast.
4: Azt mondta, hogy hatásod lesz a tengerparton.
3: And he began to share a few other details about what he saw.
4: És aztán elkezdett elmondani még néhány részletet arról, hogy mit látott.
3: What he didn't know is that on Friday, this week, the day after tomorrow,
4: de azt nem tudhatta Dominik, hogy holnap után pénteken.
3: We have a major marriage conference going on the seacoast.
4: Egy jelentős házassági konferenciát tartunk a tengerparton.
3: In fact, Randy and Kelly will be there. They're teaching along with another couple.
4: Randy és Kelly is ott lesznek, és egy másik házaspárban, amely aki látta az mennyből leszálló lepedőnek a képét.
3: The picture was speaking and saying something to Peter.
4: És ez a látás, ez a kép valamit közvetített, üzent Péternek.
3: A little bit before when we were praying with Dominique here at the front.
4: Egy kicsit röviddel ezelőtt itt Dominikkal imádkoztunk elől.
3: When he prophesied to me, he started with having seen something.
4: Amikor Dominik profétált nekem, azzal kezdte, hogy látott valamit először is.
3: And he saw something, not with his physical eyes, but something was a picture in his spirit, in his mind.
4: Látott valamit, nem a fizikai szemeivel, hanem a szellemével, belülről látta.
3: Now, he said, this is what he said, I see you on the seacoast.
4: És azt mondta, hogy látlak téged a tengerparton.
3: Oh, hallelujah, vacation's coming.
4: Adalom, hallelujah, mehetek nyaralni. Nem erről van szó.
3: Bad interpretation.
4: Ez rossz értelmezés volt.
3: No, he said, you're going to have an influence on the seacoast.
4: Azt mondta, hogy hatásod lesz a tengerparton.
3: And he began to share a few other details about what he saw.
4: És aztán elkezdett elmondani még néhány részletet arról, hogy mit látott.
3: What he didn't know is that on Friday, this week, the day after tomorrow,
4: de azt nem tudhatta Dominik, hogy holnap után pénteken.
3: We have a major marriage conference going on the seacoast.
4: Egy jelentős házassági konferenciát tartunk a tengerparton.
3: In fact, Randy and Kelly will be there. They're teaching along with another couple.
4: Randy és Kelly

0: aki nem hiszi, az járjon utána.
1: És most, szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
3: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser Országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser Országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
2: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzser Országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
3: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
2: Te vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a pokset meg nem találja.
3: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is ez egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyved, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádió hallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
2: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés, ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
3: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik, ugyanúgy meg különböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, azt tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligenciáról még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
2: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
3: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
2: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
3: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, minthogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésáielt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezés.
2: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
3: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítását hallhatjuk.
3: It's good to be with you.
4: Jó dolog itt lenni veletek.
3: And I bring greetings from my husband, Alan Vincent.
4: És üdvözletet hozok a férjemtől, Alan Vincent.
3: He sends his love to you all.
4: Ő is mindegyikteknek a szeretetét
3: küldi. When he was here, he told me what a great time he had.
4: Amikor itt volt, elmondta, hogy milyen nagyszerűen érezte magát itt.
3: Well, this evening I'm going to talk to you about something perhaps people don't normally talk about.
4: Ma este olyas valamiről fogok beszélni nektek, amiről az emberek általában nem beszélnek.
3: Praying for yourself.
4: Az önmagatokért való imádkozásról.
3: Has anybody ever preached to you about praying for yourself?
4: Valaki prédikált már nektek az önmagatokért való imádkozásról?
3: Anybody?
4: Valaki hallott már ilyen prédikációt?
3: No, it's somebody, one person. Go, good.
4: Egy ember azért van, vagy?
3: Hallelujah. So this is going to be somewhat unusual.
4: Tehát ez egy szokatlan dolog, hogy valaki ilyet hallott már.
3: I want to take you to one scripture.
4: Egy igéhez szeretnélek titeket.
3: And let's look at the first letter of Timothy.
4: Az első Timóteus
3: levél. And chapter 4.
4: Negyedik rész.
3: And
4: Timóteus 4, 4.
3: We're going to look here. We'll look at verse 15.
4: 15. vers.
3: Meditate on these things.
4: Elmélkedj ezekről a dolgokról.
3: And give yourself entirely to them.
4: És teljesen szánd oda magad ezekre.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladás, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: What are these things you're supposed to be meditating upon?
4: Az egyik dolog, amiről itt szó van, miről kell elmélkedni?
3: It's verse 13.
4: 13. versben látjuk ezt.
3: Give attention to reading and to exhortation and to doctrine.
4: Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
3: Give attention to these things.
4: Tehát figyeljetek ezekre a dolgokra.
3: This is Paul talking to Timothy.
4: Ezt Pál mondja Timóteusnak.
3: Now meditate upon these things.
4: Elmélkedj ezeken a dolgokon.
3: What's the meditate mean?
4: Mit jelent ez, hogy elmélkedni?
3: Let it revolve around and round in your mind.
4: Azt jelenti, hogy az elménkben újra és újra átforgatni valamit.
3: Come on, don't think about it once, just let it go on and on. Meditate upon it.
4: Tehát ne csak egyszer gondoljatok rá, hanem forgassátok az elmétekben, elmélkedjetek rajta.
3: And give yourself entirely to it.
4: És teljesen szánjátok magatokat oda ennek a dolognak.
3: I wonder how many things you actually give yourself entirely to.
4: Nagyon eltűnődök azon, hogy hány dolognak szánjuk oda teljességében magunkat.
3: Woo, very few.
4: Nagyon kevesen szánjuk oda teljesen ennek magukat.
3: If I ask myself how many things I give myself entirely to.
4: Hogyha megkérdezem magamtól, hogy hányféle dologra szánom magam teljesen oda.
3: Probably not even cleaning my teeth.
4: Valószínűleg még a fogmosás sem teljes odaszánással végzem.
3: Come on. There's very few things we give ourselves entirely to.
4: Nagyon kevés dologra tudjuk teljességében odaszánni magunkat.
3: But Paul tells Timothy, come on, give yourself entirely to these things.
4: De Paul azt mondja Timóteusnak, hogy teljességében szánd oda magad erre a dologra.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: Timothy?
4: Timóteus?
3: Take heed to yourself.
4: Gondot viselj magadról.
3: Take a notice of how you're behaving.
4: Figyelj oda arra, hogy hogyan viselkedsz.
3: Take heed to yourself and to the doctrine.
4: Tehát gondot viselj magadról és a tudományról.
3: Continue in them both, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: You know, every one of us needs to exert a lot of diligence to establish and maintain a godly lifestyle.
4: Mindegyikünknek nagyon szorgalmasan kell azon munkálkodnunk, hogy Isten szerinti életmódot alakítsunk ki és tartsunk meg.
3: Discipline is necessary until a habit is formed.
4: A fegyelemre addig van szükség, amíg egy szokás teljesen be nem vésődik.
3: Anybody got a bad habit?
4: Van itt valaki, akinek van egy rossz szokása esetleg?
3: Anybody like to get a good habit?
4: Van itt valaki, aki szeretne jó szokást?
3: Well, you know, you get a good habit, so psychiatrists tell us.
4: A pszichiáterek szerint az emberben a jó szokás úgy alakul ki.
3: By deliberately doing the same thing every day for 3 weeks.
4: hogy teljes tehát elszántsággal betervezett módon ugyanazt a dolgot csináljuk újra és újra 3 héten keresztül.
3: If you do it every day for 3 weeks,
4: hogyha valamit minden nap csinálunk 3 hétig,
3: you continue to create a habit, a new habit pattern in yourself.
4: Akkor ezzel önmagunkban kialakítunk egy új szokást.
3: Well, one time I experimented with this.
4: Egyszer kísérleteztem ezzel.
3: Anybody ever done this sort of thing?
4: Valaki csinált már ilyet?
3: I experimented.
4: Én kísérleteztem.
3: I needed a new habit.
4: Szükségem volt egy új szokásra.
3: I needed to get up at 5 o'clock in the morning and pray for an hour every day.
4: Rá kellett szoknom, hogy minden nap reggel 5-kor keljek és egy órát imádkozzak.
3: Because God had told me to do it.
4: Mert Isten parancsolta ezt nekem.
3: Now I want to tell you that was the most painful thing I ever heard God tell me to do.
4: El kell mondanom nektek, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit Isten valaha kért tőlem.
3: It was really hard getting up at 5 o'clock in the morning.
4: Nagyon nehéz volt reggel 5-kor felkelnem.
3: You know, by 10 o'clock I was feeling ready to go to bed.
4: Délelőtt 10-re már megint kész voltam lefeküdni, aludni.
3: But that was no good. I've got to stay and do the whole day.
4: De hát ezt nem tehettem meg, ez így nem lett volna jó, egész nap ébren kellett maradnom.
3: I got up at 5 o'clock for 3 weeks continuously.
4: Tehát 3 héten keresztül folyamatosan reggel 5-kor keltem.
3: And you know, after that I didn't even need the alarm clock.
4: És tudjátok, ezután már nem is volt szükségem vekkerórára.
3: A habit was created.
4: Létrejött a szokás.
3: Come on, you can create a new habit.
4: Tehát új szokást alakíthatunk ki.
3: You can do what Paul is telling Timothy.
4: Megtehetitek azt is, amit Pál mondott Timóteusnak.
3: Continue in them, and in this, and in doing, you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: Now when it comes to praying for yourself,
4: amikor az önmagunkért való imádkozásról van szó,
3: we need to pray the right kind of prayers.
4: A megfelelő módon kell imádkozni.
3: And I'll tell you where you find them in the Bible.
4: És megmondom nektek, hol találunk ilyen imákat a Bibliában.
3: Now I'm going to give you key verses.
4: Adok nektek kulcsigeverseket.
3: And these key verses are a prayer.
4: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
3: And number one,
4: először is,
3: is that we need to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
3: And the key verse is Psalm 86.
4: És a 86. Zsoltárban van a kulcsvers.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: Okay, Psalm 86, verse 11.
4: Tehát 86. Zsoltár.
3: You need to pray this 11. Scripture.
4: Ezt az igét kell imádkoznod.
3: Teach me your way, O Lord.
4: Ó, Uram, taníts meg nekem a te útjaidat.
3: And I will walk in your truth.
4: És akkor a te igazságodban fogok járni.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És teljes szívvel féljem a te nevedet.
3: Did you hear, read that? Unite my heart to fear your name.
4: Azt írja az ő változata, hogy egyesítsd az én szívemet arra, hogy féljem a te nevedet.
3: That uniting means join my heart together with yours.
4: Az egyesítés azt jelenti, hogy az én szívemet kapcsolod össze a tiéddel.
3: You know, it's a terrible thing to have a divided heart.
4: Szörnyű dolog, ha valakinek megosztott szíve van.
3: And here the psalmist is saying, come on, let's have a single heart.
4: És azt mondja itt a zsoltáros, hogy legyen egy egyirányú szívünk.
3: A one pure heart before our God.
4: Egyetlen tiszta szívünk a mi Istenünk előtt.
3: And let Lord God do that in me.
4: És Uram, tedd ezt meg bennem.
3: And I want to suggest to you that we need to pray that as a prayer.
4: És el akarom mondani nektek, hogy ezt imaként kell mondanunk ezt a verset.
3: Teach me, Lord God.
4: Taníts engem, Uram Isten.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: Now what's this fear of the Lord?
4: Mi ez az Isten félelem?
3: Now I want to just read you something here that I prepared.
4: Szeretnék valamit felolvasni nektek, amit előkészítettem.
3: The fear of the Lord is reverence for God, which leads to obedience.
4: Az Isten félelem, az Úr félelme, Isten iránti tisztelet, ami engedelmességhez vezet.
3: It's because you realize God's power.
4: Ezt azért történik bennünk, mert felismerjük Isten erejét.
3: As well as his love for you.
4: Valamint az irántunk való szeretetét.
3: You know, the fear of the Lord becomes the controlling motive of our whole lives.
4: Tudjátok, ilyenkor Isten félelem lesz az irányító tényező az egész életünkben.
3: It takes charge in every area of our life.
4: Életünk minden területét irányítani fogja.
3: It's not that we're just frightened of retribution.
4: Ez nem arról szól, hogy félünk a visszaütéstől, a bosszútól vagy a büntetéstől.
3: We fear God because we know who he is.
4: Azért féljük Istent, mert tudjuk, hogy ő kicsoda.
3: We don't want to displease him because we love him so much.
4: És olyan nagyon szeretjük őt, hogy nem akarunk a kedve ellen tenni.
3: It's a glorious fear. It's a good fear.
4: Ez egy dicsőség és ez egy jó félelem.
3: And this fear covers all moral issues and all spiritual issues.
4: És ez az Isten félelem minden erkölcsi kérdést befolyásol és minden szellemi kérdést.
3: So what is our prayer?
4: Tehát mit imádkozunk?
3: Lord, teach me your way, O Lord.
4: Mutasd meg nekem, tanítsd meg nekem a te utaidat, Ó Uram.
3: That I will walk in your truth.
4: Hogy járhassak a te igazságodban.
3: Unite my heart to fear your name, Lord.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet, Uram.
3: You know, the fear of the Lord is one of the greatest blessings we can have in our lives.
4: Tudjátok, az Isten félelem az egyik legnagyobb áldás, ami az életünket érheti.
3: Psalm 111, verse 10.
4: A 111. Zsoltár 10.
3: It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
4: Azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete.
3: James says if we lack wisdom, we ought to ask him.
4: Jakab azt mondja, hogy ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől.
3: But you're not likely to get much wisdom if you haven't got the fear of the Lord.
4: De hát túl sok bölcsességre nem tudunk szert tenni, ha nem féljük az Urat.
3: Now, what are the results of fearing the Lord?
4: Az Úr félelmének mik az eredményei?
3: Proverbs 8 and verse 13.
4: Példabeszédek 8:13.
3: The fear of the Lord is to hate evil.
4: Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
3: Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate.
4: Gyűlölöm a gőget, a felfúvalkodottságot, a gonosz utat és az elfordult nyelvet.
3: Proverbs 16, verse 6.
4: Példabeszédek 16:6.
3: The fear of the Lord will cause you to depart from evil.
4: Az Isten félelem arra késztet minket, hogy eltávozzunk a gonosztól.
3: Come on, it's a good prayer to pray.
4: Nem jó ima ez, amit mondhatunk?
3: Come on, we need to pray for ourselves.
4: Önmagunkért kell ezt imádkoznunk.
3: God, cause the fear of the Lord to stir up in my heart.
4: Uram, gerjeszt fel a szívemben az a félelmedet.
3: There's a lot of people get so disappointed their prayers don't get answered.
4: Nagyon sok ember nagyon csalódottá válik azért, mert nem kap választ az imáira.
3: Or they feel ineffective in the place of prayer.
4: Úgy érzik, hogy hatástalanok az imái.
3: And you know, the root of that could well be because we've not learned to walk in the fear of the Lord.
4: És ennek nagyon is lehet az az oka, hogy nem tanultunk meg az Úr félelmében járni.
3: There's great promises for those who walk in the fear of the Lord.
4: Nagyszerű ígéreteket kapnak azok, akik az Úr félelmében járnak.
3: And one of them is that you get your prayers answered.
4: És ez az egyik dolog, ami kell ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk.
3: There's a wonderful scripture in Proverbs chapter 1 and verse 28.
4: A példabeszédek 1:28, ez egy csodálatos ige.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek.
3: Then they will call on me and I will not answer.
4: Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg.
3: They will seek me diligently, but they will not find me.
4: Keresnek engem szorgalmasan, de meg nem találnak.
3: Why?
4: Miért?
3: Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord.
4: Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet és az Úrnak félelmét nem választották.
3: Did you hear that? They did not choose the fear of the Lord.
4: Hallottátok? Nem döntöttek úgy, hogy félni fogják az Urat.
3: So what does that tell you? You can choose the fear of the Lord.
4: Ebből megtudhatjuk, hogy dönthetünk úgy, hogy félni fogjuk az Urat.
3: And I tell you, it's upon us to choose the fear of the Lord. We must do it.
4: És meg kell mondanom nektek, hogy muszáj, hogy megtegyük azt, hogy úgy döntsünk, hogy féljük az Urat.
3: They would have none of my counsel and despised my every rebuke.
4: Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet.
3: Listen, therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled with all their own fancies.
4: Figyeljetek, esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsukból megelégednek.
3: But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil.
4: Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
3: Hallelujah. The fear of the Lord can take such control in our lives.
4: Az Úr félelme át kell, hogy vegye az uralmat az életünkben.
3: But come on, you and I gotta choose it.
4: De nektek és nekem így kell döntenünk, hogy irányítson minket ez.
3: So we're gonna pray for the fear of the Lord.
4: Tehát imádkozni fogunk az Úr félelméért.
3: And tell you what else it will do for us? It will cause us to turn away from sin.
4: És mi lesz ennek az egyik eredménye? Az, hogy elfordulunk a bűntől.
3: Psalm 66.
4: 66. Zsoltár.
3: Let's look at Psalm 66, verse 16.
4: A 66. Zsoltár 16. verse.
3: Come and hear all you who fear God.
4: Jöjjetek el és halljátok meg.
3: And I will declare what
4: az Urat.
3: And I will declare what he's done for my soul.
4: Hadd beszélem el nektek, miket cselekedett az én lelkemmel.
3: I cried to him with my mouth and he was extolled with my tongue.
4: Hozzá kiálték az én szájammal is, magasztalás volt nyelvem alatt.
3: God has certainly heard me, verse 19. He has attended to the voice of my prayer.
4: 19. vers, áldja meghallgatott Isten figyelmezett könyörgésem szavára.
3: Yes. He will answer our prayers.
4: Igen, ő válaszol az imáinkat.
3: He will do that for us.
4: Megteszi.
3: But you know, he's really looking for us to turn away from sin.
4: De igazából azt akarja, hogy forduljunk el a bűntől.
3: It's possible. We've been going along our Christian lives for 10 years, 12 years, 15 years.
4: Lehetséges, hogy éljük a keresztény életünket 10, 12, 15 évig.
3: And it's possible just to sort of begin to plateau off.
4: És elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben egyszerűen csak úgy megállapodunk, ellaposodunk.
3: And we just begin to tolerate certain sin in our lives.
4: És elkezdünk bizonyos bűnöket megtűrni az életünkben.
3: Come on, that's true, isn't it?
4: Igaz, nem?
3: It's true.
4: Így van, ugye?
3: You know, because we feel that's me. I'm just always like that.
4: Mert úgy érezzük, hogy hát én már csak ilyen vagyok, én mindig is ilyen voltam.
3: But God has got better things for us.
4: De Isten jobb dolgokat tartogat nekünk.
3: And part of our prayer life.
4: És az ima életünk egy része.
3: Is that we should be continuously being changed.
4: Az kell, hogy legyen, hogy folyamatosan változzunk.
3: But it doesn't happen by chance.
4: De ez nem véletlenül történik meg.
3: There are certain things that you and I have to do.
4: Bizonyos dolgokat nekünk is meg kell ezért tennünk.
3: And it seems the more we go on in our Christian life.
4: És úgy tűnik, hogy minél inkább folytatjuk a keresztény életet,
3: the steps to take it, to getting into the new thing seem to be higher.
4: Úgy tűnik, hogy minden egyes lépcsőfok, ami ahhoz vezet, hogy a következő szintre fellépjünk, mindig magasabbak a lépcsők.
3: Come on, when you're a new Christian, you just all walked into the goodness of God.
4: Amikor az ember friss keresztény, szinte csak úgy belesétel Isten jóságába.
3: Now you've got to make a deliberate choice. Lord, I want you.
4: De most már határozottan el kell döntenünk, hogy Uram, én téged akarlak.
3: I don't want that sin.
4: Nem akarom ezt a bűnt.
3: Lord, I'm beginning to hate that sin.
4: Uram, elkezdem gyűlölni ezt a bűnt.
3: Help me to hate the sin.
4: Segíts, Uram, hogy tudjam
3: Lord,
4: gyűlölni.
3: Lord, I don't hate it enough to get rid of it.
4: Mert nem tudsz addig megszabadulni tőle, míg nem gyűlölöd.
3: Do something in my heart, Lord.
4: Uram, tegyél valamit a szívemmel.
3: The fear of the Lord.
4: Az Úr félelme.
3: Oh God, give us the fear of the Lord.
4: Ó, Uram, add meg nekünk a te félelmedet.
3: That we will hate evil.
4: Hogy gyűlöljük a gonoszt.
3: He really do a work in our lives.
4: Isten valóban munkát fog végezni a szívünkben.
3: And then he'll bring us to a place of real answered prayer.
4: És eljutat odáig, hogy valóban válaszokat kapjunk az imáinkra.
3: It is said of the Lord Jesus Christ.
4: Az Úr Jézus Krisztusról mondja az ige.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Hogy szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Szerette az igazságot és gyűlölte a vétket.
3: Come on, we're supposed to be like the son.
4: Nekünk is olyanoknak kell lennünk, amilyen a fiú.
3: You know, it's easy for us to do it in other people's lives.
4: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
3: But tonight I want to talk about your life.
4: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
3: I want you to start hating iniquity here.
4: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
3: And loving his righteousness.
4: És szeresd az ő igazságát.
3: I know I'm talking to real good saints.
4: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
3: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
4: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
3: Hallelujah. Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?
4: Példabeszélek 8-hoz lapozzunk.
3: 8 and verse 13.
4: És 13. vers.
3: It says there, come on, you can write this scripture down. The fear of the Lord is to hate evil.
4: Leírhatjátok ezt a verset. Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
3: Hallelujah. God is on our side to help us to hate evil.
4: Isten a mi oldalunkon van, és segít nekünk gyűlölni a gonoszt.
3: The next thing it will do for you.
4: A következő eredménye ennek az lesz.
3: Bring you to a place of wonderful obedience.
4: Hogy eljutunk a csodálatos engedelmességig.
3: It will cause you to tremble at his word.
4: Remegni fogunk az Úr szavára.
3: Isaiah 66 verse 2.
4: Ézsaiás 66:2.
3: Okay, when was the last time you really read the word of God and it so hit you, you trembled at his word?
4: Mikor történt veletek utoljára, hogy Isten igéjét olvastátok, és annyira belbevágott titeket, hogy elkezdtetek remegni az ő szavának a hatására?
3: Perhaps you remember that when you were a new believer.
4: Talán emlékeztek, amikor friss hívők voltatok.
3: Oh, wouldn't it be good to have that again?
4: Nem lenne jó újra ugyanazt átélni?
3: Lord Jesus, let me tremble at your word.
4: Úr Jézus, hadd remegjek a te szavadra.
3: Let every word that comes out of your mouth be like fire in me.
4: Legyen minden szádból kijövő szó tűz bennem.
3: Let every word be so relevant to me.
4: Minden szavad vonatkozzon rám annyira.
3: Let it cause me to run to obey it, Lord.
4: Hogy arra késztessen, hogy futva engedelmeskedjek neked.
3: Come on, the fear of the Lord.
4: Az Úr félelme.
3: Lord, unite my heart to fear your name.
4: Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: I tell you, this will change your behavior in every conceivable way.
4: Ez minden elképzelhető módon megváltoztatja viselkedésünket.
3: Your relationships at work.
4: A munkahelyi kapcsolataitokat.
3: And in marriage.
4: A házasságotokat.
3: Your attitudes.
4: A hozzáállásaitokat.
3: You remember King David, David with King Saul.
4: Emlékeztek a leendő Dávid király és az akkori Saul király történetére?
3: In 1 Samuel chapter
4: 24
3: is that story when David had the opportunity to kill King Saul.
4: Ez volt az, amikor lehetősége volt Dávidnak Saul királyt megölni.
3: And you remember he cut a piece off the garment, off from the edge of the garment of King Saul. You remember that story?
4: És emlékeztek a történetre, amikor Dávid levágta a Saul király köntösének a sarkát.
3: But afterwards his heart was smitten.
4: De utána ez teljesen a szíve, mint hogy belevágtak volna.
3: And he asked the Lord to forgive him.
4: És bocsánatot kért az Úrtól ezért.
3: Now, come on, he needed to kill that man.
4: Hiszen végül is meg is ölhette volna ezt az embert.
3: King Saul was a major problem. King Saul was a major problem to David.
4: Hiszen Saul király komoly problémákat jelentett neki.
3: And it would have been a good idea from David's point of view. Just kill him.
4: David szempontjából nem volt, lett volna jó ötlet megölni.
3: But he couldn't do it.
4: De nem tudta megtenni.
3: I can't touch the Lord's anointed.
4: Nem érinthetem az Úr felkentjét.
3: What was that?
4: Mi volt ez?
3: The fear of the Lord kept him.
4: Az Úr félelme tartotta vissza.
3: Do you know, sometimes we read those testimonies of people just got saved.
4: Tudjátok, néha olvasunk olyan bizonyságtételeket, hogy emberek egyszerűen üdvösséget nyernek.
3: And I've known people even go to the police and own up to terrible crimes.
4: És ismerek olyan embereket, tudok olyanokról, akik elmentek a rendőrségre és feladták magukat szörnyű bűntények miatt.
3: What makes them do it?
4: Mitől tették ezt?
3: The fear of God's come upon them.
4: Az Isten félelem szárt rájuk.
3: They cannot live with sin.
4: Nem élhetnek együtt a bűnnel.
3: Now you know we walk with the Lord. For a little bit longer.
4: Tudjátok, aztán még egy kicsit tovább járunk az Úrral.
3: And we start living with sin.
4: És elkezdünk együtt élni a bűnnel.
3: I want to say something you need to run to the police and confess.
4: Nem tudom, hogy van-e valami, ami miatt nektek kéne a rendőrségre futnotok, hogy bevalljátok.
3: Or you need to confess to your husband or to your wife.
4: Vagy a férjednek, vagy a feleségednek kell megvallanod valamit.
3: Or to your boss at work.
4: Vagy a munkahelyi főnöködnek.
3: Wow, we don't want to talk like that.
4: Hát nem szeretnénk így beszélni.
3: But I tell you, if the fear of the Lord comes.
4: De mondom nektek, ha jön az Isten félelem.
3: Things will get cleaned up.
4: Akkor elkezdenek megtisztulni a dolgok.
3: Mm-hmm. You remember when Ananias and Sapphira, they lied to God, lied to the Holy Spirit.
4: Emlékeztek Ananiás és Szafira esetére, akik hazudtak a Szent Szellemnek, hazudtak az Úrnak.
3: Why? They didn't fear the Lord.
4: Miért? Mert nem félték az Urat.
3: Now I want to turn you one scripture, Genesis in chapter 22.
4: Szeretném, hogyha az 1 Mózes 22-höz lapoznátok.
3: Passage you know well.
4: Ez egy jól ismert ige szakasz.
3: Here Abraham is offering up his son Isaac.
4: Abraham itt ajánlja fel áldozatként a fiát Izsákot az Úrnak.
3: You know, this is so foundational.
4: Ez annyira alapvető, tudjátok.
3: And the Lord was not going to allow that this line of Abraham to continue.
4: This line.
3: His line, his heritage.
4: Tehát Isten nem akarta, hogy Abraham öröksége
3: The seed of Abraham was not going to be the blessing in the earth.
4: Mert Ábrahám magva nem lett volna áldás a földön, hogyha ott Izsák meghalt volna.
3: Unless something was proven.
4: Csak akkor volt ez lehetséges, hogyha valami bebizonyítatik.
3: And here is Abraham taking Isaac, his only beloved son, his son.
4: És itt van Ábrahám, aki veszi az egyszülött szeretett fiát.
3: And you know the story, he offers him up.
4: És ismerjétek a történetet, kész feláldozni őt.
3: And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son.
4: És Ábrahám kinyújtotta a kezét, fogta a kést, hogy megölje a fiát.
3: And the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am.
4: És akkor az Úr angyala kiáltott a mennyből neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ő pedig mondta, hogy itt vagyok.
3: He said, don't lay your hand on the lad.
4: És azt mondta, ne tedd a te kezedet a fiúra.
3: Or do anything to him.
4: Ne tegyél vele semmi rossza.
3: Listen to what the Lord says.
4: Figyeljétek, mit mond az Úr.
3: Now I know you fear God.
4: Most már tudom, hogy féled Istent.
3: God wanted a line, a seed.
4: Isten akart egy magot.
3: Which feared God.
4: Aki féli Istent.
3: Come on, we're the seed, we are of the seed of Abraham.
4: Mi is Ábrahám magva vagyunk.
3: He proved he feared God.
4: Ő bebizonyította, hogy féli Istent.
3: I don't believe Abraham's son Isaac, I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
4: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
3: That was the most mighty test.
4: Ez volt a legnagyobb próba.
3: And God's looking for hearts who are like Abraham's heart.
4: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
3: Come on, the seed should be like the first seed.
4: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
3: We should be like Abraham in our attitude.
4: A hozzáest, hogy megölje a fiát.
3: And the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am.
4: És akkor az Úr angyala kiáltott a mennyből neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ő pedig mondta, hogy itt vagyok.
3: He said, don't lay your hand on the lad.
4: És azt mondta, ne tedd a te kezedet a fiúra.
3: Or do anything to him.
4: Ne tegyél vele semmi rossza.
3: Listen to what the Lord says.
4: Figyeljétek, mit mond az Úr.
3: Now I know you fear God.
4: Most már tudom, hogy féled Istent.
3: God wanted a line, a seed.
4: Isten akart egy magot.
3: Which feared God.
4: Aki féli Istent.
3: Come on, we're the seed, we are of the seed of Abraham.
4: Mi is Ábrahám magva vagyunk.
3: He proved he feared God.
4: Ő bebizonyította, hogy féli Istent.
3: I don't believe Abraham's son Isaac, I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
4: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
3: That was the most mighty test.
4: Ez volt a legnagyobb próba.
3: And God's looking for hearts who are like Abraham's heart.
4: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
3: Come on, the seed should be like the first seed.
4: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
3: We should be like Abraham in our

0: The seed, we are of the seed of Abraham.
1: Mi is Ábrahám magva vagyunk.
0: He proved he feared God.
1: Ő bebizonyította, hogy féli Isten.
0: I don't believe Abraham's son Isaac. I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
1: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
0: That was the most mighty test.
1: Ez volt a legnagyobb próba.
0: And God's looking for hearts who are like Abraham's heart.
1: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
0: Come on, the seed should be like the first seed.
1: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
0: We should be like Abraham in our attitude.
1: A hozzáállásunknak olyannak kell lennie, mint Ábrahámé volt.
0: We should be like the Lord Jesus in his attitude.
1: Olyan hozzáállásunknak kell lennie, ami az Úr Jézusnak volt.
0: Come on, we should fear God.
1: Félnünk kell Istent.
0: And God is looking for that in our hearts.
1: És Isten ezt keresi a szívünkben.
0: Unite my heart to fear your name, O Lord.
1: Ó Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
0: I want you to really pray that.
1: Szeretném, hogyha komolyan imádkoznátok ezért.
0: Psalm 25, verse 14 says.
1: 25. Zsoltár 14. verse azt mondja.
0: The secret of the Lord is with them that fear him.
1: Az Úr titka azokkal van, akik félik őt.
0: That secret is friendship.
1: Ez a titok, ez a barátság.
0: It's the idea is that like God sits down with you with friends and he shares with you.
1: Ez olyan, mint hogy Isten leülne veletek, mint barátaival, és elmondaná a dolgait.
0: And so you're brought into the inner counsels of the Lord.
1: Tehát bekerültök az Úr belső tanácsosainak a körébe.
0: What a privilege for those who fear the Lord.
1: Micsoda kiváltság ez azoknak, akik félik az Urat.
0: We're brought into his inner counsels.
1: Bekerülünk az ő belső tanácsába.
0: And he shares things with us.
1: És ő megoszt velünk dolgokat.
0: We have free access to him.
1: Szabadon oda mehetünk hozzá.
0: This is for those who fear the Lord.
1: Ez azoknak jár, akik félik az Urat.
0: Malachi and chapter 2.
1: A Malakiás
0: chapter 4, verse 2.
1: Malakiás 4:2.
0: Listen to this.
1: Figyeljétek.
0: But to you who fear my name,
1: de nektek, akik félitek a nevemet,
0: the Son of Righteousness will rise with healing in his wings.
1: Itt van. Az igazságnak napja felkél.
0: And you should go out and grow fat like store-fed calves.
1: És kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
0: Come on, let's look at that again.
1: Nézzük meg
0: újra. If we fear the Lord, he rises with healing in his wings over us.
1: Hogyha féljük az Urat, akkor ő fölöttünk felkel, mint a nap gyógyulással az ő szárnyaiban.
0: I firmly believe that if we walk in the fear of God, we can walk in divine health.
1: Én komolyan hiszem, hogy ha Isten félelmében járunk, akkor isteni egészségben járhatunk.
0: Come on, we can claim that scripture.
1: Igényelhetjük magunknak ezt az igényt.
0: We're walking under the wings of healing. Oh, hallelujah.
1: Az ő gyógyító szárnyai alatt járhatunk.
0: Come on, you can be healthy and you can be whole.
1: Épek és egészségesek lehettek.
0: Come on, it changes your attitude because you fear your God.
1: Megváltozik a hozzáállásotok, mert félitek Isten.
0: Look at the next verse.
1: Következő vers.
0: You should trample on the wicked.
1: És széttapodjátok a gonoszokat.
0: And they should be ashes under your feet, the soles of your feet.
1: És porrá lesznek lábaitok nyomása alatt.
0: Hallelujah! So you're going to be one who has victory over the powers of darkness if you fear the Lord.
1: Tehát ha félitek az Urat, akkor győzhettek a sötétség erői fölött.
0: Come on, we're going to pray for the fear of the Lord.
1: Imádkozni fogunk az Úr félelméért.
0: I want to really encourage you. You know, this might sound like a small thing, but this can change your life.
1: Valóban bátorítalak titeket ebben, mert ez lehet, hogy nem hangzik egy túl nagy dolognak, de mégis megváltoztatja az életet.
0: I want you to really know what it is to walk in the fear of the Lord.
1: Szeretném, hogy a valóban tudnátok, mit jelent az Úr félelmében járni.
0: In Hebrews chapter 5 verse 7.
1: A Zsidó 5:7-ben.
0: It tells you there that the Lord Jesus, listen to this, who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, he was heard because of his godly fear. That's Hebrews 5:7.
1: Hebrews 5:7. Tehát Zsidó 5:7 lesz ez mindjárt.
0: Well done. Good.
1: Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért.
0: Look at Jesus.
1: Nézzétek Jézust.
0: Because of his

0: godly fear he was heard.
1: Az Isten félelme miatt hallgattatott meg.
0: There are so many promises concerning the fear of the Lord and answered prayer.
1: Nagyon sok ígéret kötődik az Úr félelméhez és azzal kapcsolatban az imára adott válaszokhoz.
0: Now the next one, verse of scripture I want to give you for a prayer.
1: A következő ige, amit az imáról akarok nektek mondani.
0: This is your next prayer.
1: Ez a következő imátok.
0: Matthew chapter 5 verse 8.
1: Máté 5:8.
0: 5 verse 8. An excellent prayer for yourself.
1: Kiváló ima, amit magatokért mondhattok.
0: Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
0: I can't tell you how much I love this passage of scripture.
1: Nem tudom nektek elmondani, mennyire szeretem ezt az igét.
0: It's one of my favorite passages of scripture.
1: Az egyik kedvenc igém.
0: Just these beatitudes.
1: Ezek a boldog mondások.
0: Oh, they bless my heart so deeply.
1: Nagyon mély áldást jelentenek a szívemnek.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta.
0: They shall see God.
1: Mert ők az Istent meglátják.
0: Now, are you like me? I'm like a little girl.
1: Nem tudom, hogy ti olyanok vagytok-e, mint én olyan vagyok, mint egy kislány.
0: You know, that Bible says I'll see God.
1: Ez a Biblia azt mondja, hogy én meg fogom látni Istent.
0: So I say, okay, God.
1: Tehát azt mondom, rendben, Uram.
0: You said it.
1: Te mondtad.
0: I want to see you.
1: Látni akarlak téged.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: And what is blessed?
1: Mit jelent az, hogy áldott, boldog?
0: Happy.
1: Boldog.
0: Come on, we can be happy.
1: Lehetünk boldogok.
0: Happy are the pure in heart.
1: Boldogok a tiszta szívűek.
0: Isn't that good?
1: Nem nagyszerű ez?
0: But we can do with some happy people.
1: Úgyhogy lehetünk mi is boldog emberek itt néhányan.
0: Because you're pure in heart, it doesn't mean you've got a straight face and you're very serious.
1: Az, hogy a boldogok vagytok a szívetekben, akkor nem ilyen teljesen sima a képetek, nem vagytok nagyon komolyak.
0: Yeah, happy are the pure in heart.
1: Hanem boldogok a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Meglátják Istent.
0: Oh, praise your name.
1: Dicsőség az Úr neked.
0: Look at Psalm 24.
1: 24. Zsoltár.
0: Psalm 24.
1: 24. Zsoltár.
0: There's so many psalms I could take you to, but this will do for now.
1: Nagyon sok zsoltárhoz vihetnélek titeket, de ez most arra jó lesz.
0: Who can ascend to the hill of the Lord? Verse 3.
1: Harmadik vers.
0: He who stands on in his holy place.
1: Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén.
0: He who has clean hands and a pure heart.
1: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
0: Oh, don't you want a pure heart?
1: Nem akartok tiszta szívet?
0: You know, pure by God's standards.
1: Ez olyan tiszta, ami Isten mércéje szerint tiszta.
0: Oh, you know, it's the delight of my heart. I want a pure heart.
1: Ez a szívemnek az öröme nekem is, hogy én tiszta szívet akarok.
0: Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
1: Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és a erős szellemet, a te szellemedet újíts meg bennem.
0: I want to tell you, these past months.
1: El akarom mondani nektek, hogy az elmúlt hónapban.
0: I have prayed that scripture again and again and again.
1: Újra és újra imádkoztam ezt az igét.
0: Create in me a clean heart, O God.
1: Ó Uram, teremts bennem tiszta szívet.
0: And renew a right spirit within me.
1: És újítsd meg bennem a megfelelő szellemet.
0: And you know, I've been converted, well, 40, more than 40 years.
1: Tudjátok, több mint 40 évvel ezelőtt tértem meg.
0: So I've walked with Jesus a long time.
1: Tehát már elég régen járok Jézussal.
0: But recently I got intolerant with myself.
1: De nemrég teljesen türelmetlenné váltam magammal szemben.
0: I thought, Lord, I don't want to have these reactions.
1: Azt mondtam, hogy Uram, én nem akarok ilyen rosszul reagálni.
0: I don't want to speak in a way which hurts another person.
1: Nem akarok úgy beszélni, hogy az bántson valaki mást.
0: And you know, when you've lived a little while, you get some habits.
1: És tudjátok, ha az ember már él egy ideje, akkor kialakulnak bizonyos szokásai.
0: Even the way you speak is a habit.
1: Még az is egy szokás, ahogyan beszélünk.
0: And I felt, Lord, you can change my habits however long I've had them.
1: És azt mondtam, hogy Uram, te meg tudod változtatni a szokásaimat, akármilyen régen élek azokban.
0: I started praying.
1: Úgy elkezdtem imádkozni.
0: Create in me a clean heart, O God.
1: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
0: And renew a right spirit in me.
1: És újítsd meg bennem a megfelelő szellemet.
0: Oh, blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Mert meglátják Istent.
0: When we see him, we should be like him.
1: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
0: Pure as he's pure.
1: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
0: Holy as he's holy.
1: Olyan szentek, amilyen ő.
0: Oh, makes me feel good.
1: Ettől nagyon jól érzem magam.
0: Is that what you want?
1: Ti nem ezt akarjátok?
0: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
1: Isten is ezt akarja számunkra.
0: He really desires it for us.
1: Valóban ez a vágya a számunkra.
0: Let's look at Luke's Gospel chapter 16.
1: Nézzük meg a Lukács 16-ot.
0: Luke's Gospel chapter 16 and verse 15.
1: 15. vers. Lukács 16:15.
0: Look at this.
1: Nézzétek.
0: And this is talking about the love of money.
1: A pénz szeretetéről van itt szó.
0: And it, verse 14 says the Pharisees who were lovers of money.
1: A 14. vers a farizeusokról beszél, akik pénzszeretők voltak.
0: You know, I'm afraid that Christians even can be lovers of money.
1: Tartok tőle, hogy még keresztények is lehetnek a pénzszeretői.
0: Anybody here?
1: Van itt valaki esetleg itt, aki ilyen?
0: You know, we can just love the stuff.
1: Lehet, hogy egyszerűen szeretjük azt, ha van.
0: But God doesn't want us to be lovers of money.
1: De Isten nem akarja, hogy a pénz szeretői legyünk.
0: He wants us to be lovers of God.
1: Azt akarja, hogy Istent szeressük.
0: And verse 15.
1: 15. vers.
0: He said to these scribes and Pharisees.
1: Azt mondta ezeknek az írás tudóknak és farizeusoknak.
0: You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts.
1: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket.
0: What for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.
1: Mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.
0: You know that's an important scripture.
1: Tudjátok, ez egy fontos ige.
0: Because we live in a world where many things are so right in this world.
1: Mert egy olyan világban élünk, ahol olyan sok dolog van, ami e világ szerint helyes és jó.
0: But are absolutely wrong in the kingdom of God.
1: De teljesen rossz Isten királysága szempontjában.
0: And you and I have got to side with the kingdom of God.
1: És nektek és nekem Isten királysága mellett kell állást foglalnunk.
0: Come on, you have a decision to make.
1: Döntést kell hoznunk.
0: And we have that decision and we say yes, Lord.
1: Meghozzuk ezt a döntést, és azt mondjuk, igen, Uram.
0: I'm gonna agree with you.
1: Veled értek egyet.
0: I'm gonna do what you say.
1: Azt teszem, amit te mondasz.
0: I desire, Lord, to be free from sin.
1: Uram, arra vágyok, hogy tiszta legyek a bűntől, szabad legyek a bűntől.
0: Look at Jeremiah, chapter 17.
1: Nézzük meg a Jeremiás 17-et.
0: I wonder how many people have read this scripture recently.
1: Nem tudom, hanyan olvastátok a közelmúltban ezt az igét.
0: 17, verse 9.
1: A 9. verset, 17. részben.
0: The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
1: Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt?
0: I, the Lord, search the heart and test the mind.
1: Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a vesséket, vagy az elmét vizsgálom.
0: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
1: Hogy megfizessek kinek-kinek az ő uta szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
0: You know, it'd be a good idea to say, Lord, search my heart.
1: Nem lenne jó ötlet azt mondani, hogy Uram, kutass a szívemben.
0: It might be painful.
1: Lehet, hogy fájdalmas lesz.
0: But I tell you, it will be healing in the end.
1: De mondom nektek, hogy a vége gyógyulás lesz.
0: The Lord says, I, the Lord, search the heart.
1: Az Úr azt mondja, én az Úr kutatok a szívben, vizsgálom a szívet.
0: When I was a new Christian,
1: amikor friss hívő voltam,
0: and I was seeking to be baptized in the Holy Spirit,
1: és nagyon akartam bemerülni Szent Szellembe,
0: I remember saying to the Lord,
1: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
0: I want you to turn every stone in my life over.
1: Azt akarom, hogy az életemben minden rögnyi talajt forgass meg.
0: Get to the very bottom.
1: És minden követ mozgass meg, és juss el a legaljára.
0: Don't let anything be left.
1: Ne engedd, hogy bármi maradjon bennem.
0: Examine every place.
1: Minden csücsköt vizsgálj meg.
0: Turn over every stone.
1: Minden követ forgass meg.
0: And when I was doing this,
1: és amikor ezt tettem,
0: I remember saying to the Lord,
1: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak.
0: Oh God, forgive me for being so sarcastic.
1: Ó, Uram, bocsáss meg nekem azért, hogy olyan ironikus voltam, olyan gúnyos.
0: Oh Lord, deliver me from being sarcastic.
1: Uram, a szarkazmustól tisztíts meg engem, szabadíts meg.
0: And he said to me,
1: és azt mondta nekem az Úr,
0: Eileen, you love it.
1: Eileen, te szeretsz ilyen lenni.
0: You know, there's sin in your life.
1: Tudjátok, bűn van az életetekben olyan,
0: it's there because you love it.
1: Ami azért van ott, mert szeretitek.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: Search my heart.
1: Vizsgáld meg a szívemet.
0: My heart is deceitful above all things.
1: Mert az én szívem csalárdabb mindennél.
0: Search my heart.
1: Vizsgáld meg a szívemet.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Mert ők meglátják Istent.
0: Give me a pure heart, Lord.
1: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
0: Anybody want to pray that?
1: Van, aki azt akarja imádkozni?
0: Yes, Lord. Give me a pure heart.
1: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
0: You know what happens when you get a pure heart?
1: Amikor tiszta szívünk lesz,
0: your conscience gets very sensitive.
1: Akkor a lelki ismeretünk nagyon érzékenyé válik.
0: Let's look at Hebrews in chapter 10.
1: Nézzük meg a Zsidó levél 10-et.
0: Hebrews and chapter 10.
1: Zsidó 10.
0: I'm giving you lots of scriptures, aren't I?
1: Nagyon sok igét mondok, igaz?
0: You'll have a book to write.
1: Egy egész könyvet lehet erről írni.
0: Hebrews and chapter 10 verse 22.
1: Zsidó 10:22.
0: Are you there? Let us draw near with a true heart and in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
1: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel.
0: So God wants to do something. Sprinkle us from our evil conscience. Sprinkle our hearts.
1: Tehát Isten akar valamit tenni, meg akarja hinteni a szívünket, hogy ne legyen gonosz a lelki ismeretünk.
0: Look at chapter 9, verse 14.
1: 9. fejezet, 14.
0: How much more shall the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
1: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: We can have a clean heart.
1: Lehet tiszta szívünk.
0: We can have a pure conscience.
1: Lehet tiszta lelkiismeretünk.
0: And God will sprinkle our consciences.
1: És Isten meghinti a lelkiismeretünket.
0: The washing of the blood will cause us to have a pure conscience.
1: Hogyha megmos minket a vérrel, akkor ettől tiszta lesz a lelkiismeretünk.
0: Here's the last scripture here, 1 Peter chapter 1.
1: 1 Péter 1.
0: 1 Peter chapter 1 and verse 22.
1: 1 Péter 1, 22.
0: 22. Since you have purified your souls, listen, in obeying the truth.
1: Mivel megtisztítottátok a lelketeket,
0: How did you get clean? By obeying the truth.
1: Mert engedelmeskedtetek az igazságnak. Tehát hogy tisztultuk meg, úgyhogy engedelmeskedtek az igazságnak.
0: Through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.
1: Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által.
0: Love one another fervently with a pure heart.
1: Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek.
0: Hallelujah. It also, if we've got this desire to have a pure heart,
1: hogyha vágyunk arra, hogy tiszta szívünk legyen,
0: it's going to cause us to be blameless in His sight.
1: Akkor ennek az lesz az eredménye, hogy fethetetlenek leszünk Isten szemében.
0: Colossians chapter 1.
1: Kolossé 1.
0: And chapter 1 and verse 22.
1: 22. vers.
0: 1:22.
1: Első rész, 22. vers.
0: In the body of his flesh through death to present you holy and blameless above reproach in his sight. if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the gospel.
1: Az ő emberi testében, read it please again in English.
0: Okay, I'm just read. I've got it printed here. Let me just see. It's the right scripture in the Bible. In the body of flesh. Yes, 1:22.
1: Okay.
0: Yes.
1: Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé.
0: And verse 23.
1: És a 23. vers. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává.
0: But the point I want to make there is he can present you holy and blameless and above reproach in his sight. That, I think that's wonderful.
1: Ebben az a lényeg, hogy Isten önmaga elé állathat minket szentül, tisztán és fedhetetlenül.
0: Blameless and holy and above reproach.
1: Fedhetetlenül, szentül, és pure. Úgy, hogy nem lehet ellenünk mondani semmit.
0: Pure in heart, hallelujah.
1: Tiszta szívűen, hallelujah.
0: Oh, thank you, Lord. I will see my God.
1: Köszönöm, Uram, látni fogom az én Istenemet.
0: You know what the test of a pure heart is?
1: Tudjátok, mi a próbája a tiszta szívnek?
0: Out of the heart the mouth speaks.
1: A szív teljességéből szól a száj.
0: So what comes out here is a test of your heart.
1: Tehát ami innen kijön, az próbálja meg a szívet. Az
0: how
1: mutatja meg, mi van ott. Hogy hogyan beszélünk.
0: Is a test of how your heart is.
1: Az mutatja meg, hogy milyen a szívünk.
0: Here's another scripture for you to pray.
1: Itt egy másik ige, amit imádkozhatunk.
0: The key verse is Matthew 5 and verse 48.
1: A Máté 5:48 a kulcs ige.
0: And it says,
1: azt mondja,
0: be perfect then as your heavenly father is perfect.
1: Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes.
0: Now I'm sure these are not the scriptures you normally go and pray for yourself.
1: Gondolom, hogy nem ezek azok az igék, amiket általában önmagatokért elmondotok.
0: Be perfect as your heavenly father is perfect.
1: Légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
0: Eileen Vincent, be perfect as your heavenly father is perfect.
1: Eileen Vincent, légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
0: Come on, you pray that for yourself.
1: Imádkozzátok ezt magatokért.
0: When I was a new believer, just the first few days of when I was a believer.
1: Amikor friss hívő voltam, még csak pár napja voltam keresztény.
0: I was given a little booklet with some scripture verses.
1: Kaptam egy kis füzetkét, amiben igeversek voltak.
0: Of how you get saved.
1: Arról mondjuk, hogy hogyan kell üdvösséget nyerni.
0: But in that booklet,
1: de ebben a füzetben,
0: it had this scripture.
1: Benne volt ez az ige.
0: Be perfect as your heavenly father is perfect.
1: Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes.
0: Now they don't usually put that scripture in a new believer's booklet.
1: Általában egy friss hívőknek szánt füzetbe nem teszem bele ezt az igét.
0: But you know, I prayed that.
1: De tudjátok, én imádkoztam
0: ezt. And I remember thinking, wow, I could be perfect like my heavenly father's perfect.
1: És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy hűha, lehetek olyan tökéletes, amilyen tökéletes a mennyei atyám.
0: It didn't condemn me.
1: Tehát ez nem volt kárhoztató a számomra,
0: me.
1: Hanem lelkesedtem ettől.
0: It gave me great hope.
1: Nagy reményt adott ez nekem.
0: I thought, Lord, is this what you're putting before me?
1: Azt mondtam, Uram, te ezt helyezed elém célnak?
0: Somebody was only 3 days old in the Lord.
1: Aki még csak 3 napos az Úrban.
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: You've got great hopes for us.
1: Neked nagy reménységed van velünk kapcsolatban.
0: Great expectations for us.
1: És nagy elvárásaid vannak velünk szemben.
0: He wants us to be as holy as His holy.
1: Azt akarja Isten, hogy olyan szentek legyünk, no, amilyen szent ő.
0: What is this talking about?
1: Miről beszél itt?
0: Because we can never have the perfection of God.
1: Hiszen Isten tökéletességét soha nem érhetjük el.
0: That's not what He's talking about.
1: De itt nem is erről van szó.
0: He's talking about being complete.
1: Hanem a teljességről
0: and being
1: van szó.
0: Mature.
1: Hogy legyünk érettek és teljesek.
0: And it's got the idea of some machinery.
1: Itt tulajdonképpen egy ilyen gépezet fogalmáról van szó.
0: But all the pieces of the machinery have been put together and the machine is working.
1: Ahol a gépezet minden egyes alkatrésze a helyén van, és ettől a gép működik.
0: It's complete.
1: Tehát teljes.
0: It works.
1: Működik.
0: That's what it's talking about.
1: Erről van itt szó.
0: Now, have we got all the pieces put together?
1: Nálunk minden részlet a helyén van.
0: Holiness, the fear of the Lord.
1: Szentség, az Úr félelme.
0: Pureness of heart.
1: A szív tisztasága.
0: A willingness to be humble and confess our sins.
1: Hajlandóság arra, hogy alázatosak legyünk és megvalljuk a bűneinket.
0: Come on, we need to put all the bits together.
1: Össze kell raknunk a kirakóst.
0: This makes us mature.
1: Ettől érettek leszünk.
0: That's what he's talking about.
1: És erről van itt szó.
0: In Colossians 2 and verse 10.
1: A Kolossé 2:10-ben.
0: It says you are complete in him.
1: Az mondja, hogy ő benne vagytok beteljesedve.
0: That's a wonderful scripture.
1: Ez egy csodálatos ige.
0: Oh, how many times I've spoken that to people I've counseled.
1: Hányszor mondtam ezt az igét olyan embereknek, akiket lelki gondoztam.
0: How many times I've spoken it to myself.
1: Hányszor mondtam magamnak.
0: Come on, we don't have to keep worrying about these problems that beset us.
1: Nem kell aggódnunk azok miatt a problémák miatt, amik ránk ültek.
0: We are complete in him.
1: Hiszen ő benne be vagyunk teljesen, teljesek vagyunk.
0: Everything we need, we've got.
1: Mindenünk megvan, amire szükségünk van.
0: He's not held one thing back from us.
1: Isten semmit nem tartott vissza tőlünk.
0: In him was the fullness of the Godhead bodily.
1: Ő benne lakozott az Istenség teljessége testileg.
0: And we are complete in him.
1: És mi ő benne vagyunk beteljesedve.
0: That completeness,
1: ez a teljesség,
0: is the same idea of this maturity.
1: Ugyanaz a gondolat, mint az érettség.
0: Thoroughly equipped.
1: Hogy teljes mértékben felszerelve lenni.
0: Made perfect.
1: Tökéletessé válni.
0: Colossians 4, verse 12.
1: Kolossé 4:12.
0: This is Paul talking about Epaphras.
1: Pál beszél itt Epafrásról.
0: Listen to what he says about him.
1: Figyeljétek, mit mond róla.
0: Epaphras is one of you, a bond servant of Christ. Greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.
1: Köszönt titeket, Epafrás, aki ti közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti életetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
0: Now this is the kind of prayer that Paul prayed for the churches.
1: Pál ilyen imákat mondott a gyülekezetekért.
0: That they would stand perfect and complete in all the will of God.
1: Hogy álljanak meg tökéletesen és teljesen Isten minden akaratában.
0: Come on, that's what we need to do.
1: Nekünk is erre ezt kell tennünk.
0: Standing in such a glorious way.
1: Olyan dicsőséges módon állni.
0: And we're showing the Lord Jesus to the world.
1: Hogy a világnak az Úr Jézust mutassuk meg.
0: He will answer our prayers.
1: És akkor ő válaszolni fog az imáinkra.
0: He will delight in us.
1: És gyönyörködik bennünk.
0: In James chapter 3, verse 2.
1: A Jakab 3:2-ben.
0: Let's read that.
1: Olvassuk ezt el.
0: James chapter 3 verse 2.
1: Jakab 3:2.
0: For we all stumble in many things.
1: Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk.
0: If anyone does not stumble in the word.
1: Ha valaki beszédben nem vétkezik.
0: He is a perfect man.
1: Az tökéletes ember.
0: Telios is the word perfect, complete.
1: Itt a telios az a görög szó, ami a tökéleteset, teljeset jelent.
0: Able to bridle the whole body.
1: Az képes az egész testét megzabolázni.
0: You see, that's what we've got to aim for.
1: Tudjátok, ezt kell megbecéloznunk nekünk is.
0: Okay, we got long time to live, so we can keep working at it.
1: Van még egy elég hosszú élet előttünk, úgyhogy dolgozhatunk ezen.
0: But we can be determined.
1: De lehetünk eltökéltek, ha nem sélünk eleget.
0: We're going to take this tongue captive.
1: Fogságba ejthetjük azt a nyelvünket.
0: We're not going to allow it to hurt other people.
1: Nem engedjük, hogy másokat bántson.
0: We're going to deal with those areas where we've got habits which are unkind.
1: El kell bánnunk életünk azon területeivel, ahol nem kedves szokásaink vannak.
0: And we're going to ask the Lord just to change us.
1: És kérhetjük az Urat, hogy változtasson meg minket.
0: Deal with my heart.
1: Uram, bánj el a szívemmel, foglalkozz vele.
0: If we speak wrong, it's our heart that's wrong.
1: Hogyha nem jó a beszédünk, akkor az azt jelenti, hogy a szívünkben van baj.
0: You with me?
1: Egyetértetek?
0: You know, I have done this.
1: Tudjátok, én is tettem ezt.
0: And I've done it very deliberately.
1: És nagyon eltökéletes szándékosan tettem.
0: I grew up in a family as a child.
1: Én olyan családban nőttem fel.
0: Where nobody spoke nicely to anybody.
1: Ahol senki sem beszélt kedvesen senkivel.
0: You know, it wasn't a loving home where people spoke good things to each other.
1: Ez nem egy szeretetteljes otthon volt, ahol az emberek szép dolgokat mondanak egymásnak.
0: It was a home where there was fighting and strife.
1: Hanem viszály és egymással való küzdés volt ebben
0: and
1: az otthonban.
0: Everybody was trying to get one over on the other person.
1: És mindenki felül akart kerekedni a másikon.
0: And there was a place where it was really very unkind.
1: Tehát egy nagyon nem kedves környezet volt ez.
0: And nobody really spoke kindly to each other.
1: Senki nem beszélt igazán kedvesen a másikkal.
0: So I grew up like that.
1: Hát én így nőttem fel.
0: And when I became an adult,
1: amikor felnőtt lettem,
0: I had got patterns of speech.
1: Olyan beszéd mintáim voltak,
0: which were awful.
1: Amelyek szörnyűek voltak.
0: You know, I could give you quickly something which would really cut you in half.
1: Nagyon gyorsan tudnék nektek olyat mondani, ami félbefűrészelne titeket.
0: You know, sarcastic.
1: Ami valami gúnyos dolog.
0: Sharp.
1: Éles.
0: Cruel.
1: Kegyetlen.
0: I could be like that.
1: Lehetnék ilyen.
0: I'd learned that since I was this high.
1: Mert ilyen pici korom óta ezt tanultam.
0: And when I got converted,
1: és amikor megtértem,
0: I was suddenly shocked.
1: Hirtelen sokkolt engem.
0: And I didn't know how to be somebody different.
1: Ez, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék másmilyen.
0: And I could remember going to hear somebody preach.
1: Emlékszem, elmentem egy prédikációt meghallgatni.
0: And he said, "Do you have the tongue of a lion, a bear, or a tongue of a lamb?"
1: És azt kérdezte a prédikátor, hogy neked olyan a nyelved, mint egy medvének, vagy mint egy oroszlánnak, vagy olyan, mint egy báránynak.
0: And I said, "Oh God."
1: És én azt mondtam, ó Istenem.
0: I've got a bear's tongue.
1: Nekem egy ilyen medve nyelvem van.
0: I'm tearing people.
1: Tépem az embereket szét.
0: And I want to tell you honestly.
1: És őszintén meg akarom mondani
0: for
1: nektek.
0: Many, many years.
1: Hogy nagyon sok éven keresztül.
0: I had to pray about this issue.
1: Imádkoznom kellett emiatt.
0: But then God was constantly showing me it's my heart, not my tongue.
1: De aztán Isten megmutatta nekem, hogy nem a nyelvemmel van a baj, hanem a szívemmel.
0: Come on, I needed surgery in here.
1: Itt a szívemben kellett műtéten átesnem.
0: And we don't want to run away from painful things.
1: Nem szabad elszaladnunk a fájdalmas dolgok elől.
0: Come on, he can change us.
1: Isten meg tud minket változtatni.
0: You know, I was so good at hating.
1: Tudjátok, nagyon jól tudtam gyűlölni.
0: That's true. Before I was converted,
1: ez így van, megtérésem előtt.
0: I was good at hating.
1: Nagyon jól tudtam gyűlölni.
0: I didn't know how to love or to receive love.
1: Nem tudtam, hogyan kell szeretni vagy szeretetet elfogadni.
0: I had to learn.
1: Meg kellett tanulni.
0: I had to say, Lord, change my heart.
1: Azt kellett mondanom, hogy Uram, változtass meg a szívemet.
0: Do something.
1: Tegyél valamit.
0: Come on, God can do this.
1: Isten meg tudja ezt tenni.
0: I don't want any person here.
1: Nem akarom, hogy legyen itt olyan ember,
0: to come to a place where you think, okay, I'm mature enough.
1: Aki eljut odáig, hogy hát most már elég érett vagyok.
0: Come on, there's more for you.
1: Mert mindig van a számunkra még több.
0: And I want you to pray for yourself.
1: És szeretném, hogyha úgy imádkoznátok magatokért.
0: Will you pray these prayers?
1: Hogy ezeket az imákat imádkoznátok.
0: Teach me your way, O Lord.
1: Taníts nekem a te útjaidat, Uram.
0: I will walk in your truth.
1: Hogy a te igazságodban járjak.
0: Unite my heart to fear your name.
1: Egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
0: Lord.
1: Uram.
0: Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
0: Do that in my heart, Lord.
1: Uram, tedd meg ezt az én szívemben is.
0: Make my heart pure.
1: Tedd tisztává a szívemet.
0: Lord.
1: Uram.
0: May I be perfect as my heavenly Father is perfect.
1: Hadd legyek olyan tökéletes, amilyen a mennyei atyám.
0: Lord, don't let me think that's too extreme.
1: Uram, ne engedd, hogy azt gondoljam, hogy ez túl szélsőséges.
0: Oh Lord, work in my heart.
1: Ó, Uram, munkálkodj a szívemben.
0: I want to be changed.
1: Meg akarok változni.
0: I want to look like you.
1: Úgy akarok kinézni, mint te.
0: I want to speak like you.
1: Úgy akarok beszélni, ahogy te.
0: I want to love like you.
1: Úgy akarok szeretni, ahogy te.
0: I want to look like Jesus.
1: Úgy akarok kinézni, ahogy Jézus.
0: Behave like Jesus.
1: Úgy viselkedni, ahogy Jézus.
0: Oh Lord, change my heart.
1: Ó Uram, változtass meg a szívemet.
2: Elhangzott Eileen Vincent Önmagunkért való ima című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Belső Gyógyulás című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
4: With any type of counseling ministry, there is something very important to remember.
5: Fajta lelkigondozói szolgálattal kapcsolatban fontos szem előtt tartanunk azt.
4: So in Isaiah 9 verse 6.
5: Ézsaiás 9:6.
4: For unto us a child is born, unto us a son is given.
5: Azt mondja, hogy egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk.
4: And so he's speaking about Jesus.
5: És ez itt Jézusról szól.
4: And it says his name will be called. Wonderful Counselor.
5: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
4: Mighty
5: nekünk.
4: God, Everlasting Father.
5: És az uralom az ő vállán lesz,
4: Prince
5: és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak,
4: in the New Testament Greek, in the original, there's no commas and full stops.
5: Békesség fejedelmének. Az új szövetségi görögben.
4: So you can say that this is Wonderful Counselor.
5: A csodálatos tanácsos.
4: Our Jesus is the Wonderful Counselor.
5: Hogy a mi Jézusunk a csodálatos tanácsos.
4: And any counseling.
5: És bármilyen ilyen tanácsadói, lelkigondozói szolgálat,
4: Jesus,
5: ami nem Jézusnak a szolgálatán alapszik,
4: that is not based on the victory of Jesus,
5: ami nem Jézus győzelmén alapszik,
4: that is not led by the Spirit of Jesus,
5: amit nem Jézus szelleme által
4: that is not
5: vezetett,
4: Jesus way,
5: ami nem Jézus módja, útja szerint működik,
4: it is not Christian counseling.
5: Az nem keresztény lelkigondozás.
4: And it's not good psychology either.
5: És még csak nem is pszichológia.
4: So we rely on the Wonderful Counselor.
5: Mi mindenben a csodálatos tanácsoshoz szeretnénk igazítani magunkat.
4: This is the first time that we've talked about inner healing.
5: Ez az első alkalom, hogy a belső gyógyulásról fogunk tanítani.
4: But the Lord told us last year that we would start doing this.
5: De az Úr a múlt évben szólt hozzánk, hogy kezdjük el ezt tenni.
4: So I'm sorry, you are the guinea pigs.
5: Tehát sajnos ti vagytok a kísérleti nyula.
4: But we have had a lot of experience.
5: De mindkettőnknek a feleségemmel nagyon sok tapasztalatunk van ebben, mielőtt találkoztunk volna.
4: But when we met and when we started working together,
5: már azelőtt is, és mióta találkoztunk és együtt kezdtünk.
4: Everything came together in a way that really surprised us.
5: Minden egy olyan módon állt össze kettőnk között,
4: and
5: ami meglepett bennünket, és ezért az Úrnak adunk
4: dicsőséget,
5: aki felkészített bennünket arra, hogy együtt szolgáljunk ilyen módon.
4: And so in the I can't remember, but is it 5 years we've married?
5: Nem emlékszem, pontosan.
4: No, soon.
5: 5 éve, hát hamarosan 6 éve, hogy összeházasodtunk.
4: So in these 6 years we've really learned a tremendous amount.
5: Tehát ebben az 6 évben elképesztő sok dolgot tanultunk meg.
4: The time has gone so quickly, this is why I'm not
5: annyira
4: sure.
5: Gyorsan megy az idő, hogy emiatt
4: But I do remember the date.
5: De az időpontra, a dátumra, arra konkrétan nem emlékszem pontosan.
4: So what is the ministry that we do?
5: Tehát mi ez a szolgálat, amit mi
4: végzünk? Well, Franz says it's a beauty farm or a beauty parlor.
5: Franz azt mondta,
4: and
5: hogy ez egy
4: now he says it's a dismantling and reassembly ministry.
5: Farm. Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
4: And that frightens me a little bit.
5: Ez egy kicsit megijeszt engem.
4: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car,
5: mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat,
4: I had some pieces left over.
5: Mindig kihagytam belőle valamit.
4: And to think of having pieces of Franz left over.
5: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna,
4: I would find very frightening.
5: Az nagyon nagyon megijeszt engem.
4: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
5: Általában ezt a szolgálatot belső gyógyulásnak hívják, és ez a legáltalánosabb
4: leírás. Some people call it emotional healing.
5: mások emocionális érzelmi gyógyításnak hívják azt, de ez
4: because there are much more than emotions involved.
5: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken
4: emotions,
5: kívül más
4: wounded,
5: területek
4: emotions,
5: is
4: do healing and do get healed.
5: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra, gyógyulásra.
4: But we're also dealing with wrong thinking.
5: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is,
4: in the will area,
5: az akaratnak a területével is.
4: Some people call it healing of memories.
5: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből
4: and
5: való gyógyulást.
4: But that is only part of what we do.
5: De mindezek csak részei mindannak, amit
4: it's
5: mi teszünk.
4: A very important part.
5: Nagyon fontos részei.
4: But we are not dealing only with this part.
5: De nem csak ezekkel a különálló részekkel
4: foglalkozunk. We are dealing with all the pressures on a person that prevents them from living in victory.
5: Hanem mind azokkal a nyomásokkal foglalkozunk a szolgálatunk során, amelyek nyomás alatt tartják az embereket, és távol tartják őket attól, hogy győztes életet élhessenek.
4: Some people call it healing of the soul.
5: Néhány ember ezt a lélek gyógyító szolgálatának
4: hívja.
5: Again,
4: this is inadequate.
5: Ez szintén nem megfelelő megnevezés. Mert többről van itt szó, mint csak a lélekről.
4: We are dealing with spiritual issues.
5: Mert ilyenkor foglalkozunk szellemi dolgokkal.
4: And we are dealing with the whole person.
5: És a személyiség teljességével foglalkozunk.
4: As Franz said, the Lord is interested in the spirit,
5: ahogyan
4: in our soul and in our bodies.
5: Istennek gondja van, ő törődik, ami szellemünkkel, lelkünkkel és testünkkel egyaránt.
4: Is wholeness ministry.
5: Úgy gondolom a legjobb wholeness meghatározás ministry. A teljességnek a szolgálata.
4: There is a word in the New Testament, in the Greek New Testament.
5: Van egy szó a görög új szövetségben.
4: Sozo.
5: A szóza,
4: which really describes the ministry that we're doing.
5: Ami valóságos módon leírja azt a fajta szolgálatot, amit mi végzünk.
4: When you get the notes, you will see I've got four pages of everywhere in the New Testament the word sozo is used.
5: Akkor ott meg fogjátok látni felsorolva azokat a Biblia verseket, ahol a szódzó szó előfordul.
4: So sometimes it's translated as safety.
5: Van, amikor ezt biztonságnak fordítják.
4: It's of course salvation from sin.
5: Van, amikor a bűntől való
4: szabadulásnak,
5: üdvösségnek fordítják. Van, amikor
4: when Jesus says to people, your faith has made you whole.
5: Amikor Jézus azt mondja, hogy a te hited megmentett téged.
4: He's talking about wholeness.
5: Akkor ő ott a teljességről beszél.
4: Or healing.
5: Vagy gyógyulásról.
4: Yeah, it's also used for deliverance from demons.
5: Szintén használatos ez a szó, ez a kifejezés
4: and
5: a démonoktól való szabadulásra.
4: And to sum up the whole meaning of sozo, it is wholeness.
5: És a szódzó alapvető értelmezésében benne van a teljesség
4: a person is completely free, completely
5: egy olyan személy, aki teljesen
4: completely
5: szabad, teljesen egészséges, meggyógyult, és egy olyan személy, aki betölti azt az elhívást, amire teremtetett.
4: This exciting word is used 1064 times in the New Testament.
5: Kifejezés több mint 62 alkalommal szerepel az Új Szövetségben.
4: There are other ways of explaining what we do, pictures from the scriptures,
5: and
4: we want to share some of these with you.
5: Más kifejezési módjai, más kifejezések is arról, amiről mi beszélünk, többet ezek közül meg
4: fogjunk említeni nektek,
5: amik arról szólnak, hogy mit akar Isten elvégezni a keresztények életében.
4: So Marie's going to come now and share one scripture with us.
5: Most szeretném megkérni Máriát, hogy jöjjön és osszon meg egy ilyen Biblia részletet velünk.
2: Franz was talking about tools.
5: Franz beszélt a szerszámokról.
2: We are going to show you some tools.
5: És szeretnénk nektek mutatni szerszámokat.
2: How to help that process of clearing.
5: Amelyek segítségetekre lesznek a megtisztulás folyamatában.
2: And you know that That picture, what we saw here in that bowl, that was reality.
5: Tudjátok, hogy mennyire valóságos volt az a kép, amit Franz mutatott nekünk ezzel az átlátszó edénnyel és a benne lévő szennyes löttyel.
2: However shocking it is, we are a mixture from all kinds of things.
5: Bármilyen megrázó, sokkoló is volt a számunkra, valójában mindannyian ilyen zagyvalékai vagyunk a dolgoknak. De Istennek nem az a célja, hogy ilyenek legyünk.
2: When God made the man at the beginning,
5: amikor
2: in Genesis,
5: a kezdetben Isten teremtette az embert, a Teremtés könyvében, ahogy írva van,
2: he says it was good, very good.
5: Azt mondja, hogy igen, jó volt minden, amit Isten teremtett.
2: And as our tools, we use scriptures.
5: És szerszámokként Biblia verseket használunk. Van egy íráshely, ami nagyon világosan mondja,
2: what God meant when he made us.
5: Hogy Isten hogyan képzelt el bennünket, amikor
2: in
5: teremtett
2: Ephesians
5: bennünket.
2: 2:10,
5: az Efezus 2:10-ben
2: we read,
5: a következőt olvasjuk.
2: For we are his workmanship.
5: Mert az ő alkotása vagyunk.
2: Created in Christ Jesus for good works.
5: Teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
2: And you know, in the Greek,
5: tudjátok, a görögben
2: that work, workmanship,
5: az a szó, ami is az ő alkotása vagyunk, tehát az
2: poieo,
5: alkotás, az a poieo görög szó,
2: poema, which means to make something.
5: Azt jelenti, hogy csinálni valamit.
2: A piece of art, something very special.
5: De ez egyfajta nagyon speciális dolgot, egy mesterművet, egy műalkotást
2: so each
5: jelez.
2: One of us,
5: tehát mindannyian
2: is a unique piece of art.
5: Mindannyian egy csodálatos művészeti alkotások, mesterművek
2: that
5: vagyunk.
2: God was thinking about and intended to be used for some special purpose.
5: Amikről Isten előre gondolkodott, kitalált, eltervezett és meghatározott céllal alkotott bennünket.
2: Every one of us is different.
5: Mindannyian különbözőek vagyunk.
2: You cannot find two people alike in the whole world.
5: Az egész világon nem találsz két egyforma embert.
2: And in Psalm 139,
5: a 139. Zsoltár,
2: verse 13 to 16,
5: a 13-tól 16. versig,
2: like this. For you formed my inward parts.
5: Bizony, te alkottad veséimet, vagy belső részeimet. Te takargattál engem anyám méhében.
2: I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
5: Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, vagy alkottál, ahogy ő olvassa a
2: fordításból.
5: Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
2: My frame was not hidden from you.
5: Nem volt elrejtve előtted az én
2: when
5: csontom.
2: I was made in secret,
5: mikor titokban formáltattam,
2: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
5: és idomítattam, vagy alakítattam a föld mélyében. Látták szemeid az én
2: being
5: alaktalan
2: yet
5: testemet,
2: unformed,
5: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
2: In your book they were all written. The days fashioned for me.
5: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
2: When as yet there were none of them.
5: Holott egy sem volt még meg közülük.
2: Okay. So God's intention is very clear. He made
5: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
2: He made us in his image and for fellowship with him.
5: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
2: To walk in the good works that he prepared for us.
5: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
2: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
5: És mindannyian csodálatos mesterművek, művészeti alkotások, egyediek vagyunk, amelyeket Isten készített. De
2: we do live in the world that is stained by sin.
5: Mindannyian egy olyan világban élünk, amit beszennyezett a bűn.
2: We already saw that we receive a lot of things from our ancestors, from our parents.
5: Ahogyan láttuk, sok olyan dolog beszennyezte az életünket, amiket az őseinktől, szüleinktől örököltünk.
2: And we also have an enemy who wants to destroy us.
5: És ezen kívül van egy ellenségünk is, aki el akar pusztítani bennünket.
2: The picture that God so lovingly made.
5: Az a kép, amit Isten annyira szeretettel teli módon alkotott,
2: dirtied,
5: az beszennyeződött, elhomályosult,
2: and just is not original anymore.
5: És nem az eredeti szépségében, fényében tündököl már többé.
2: Even received the wrong picture, wrong frame again, not the original frame, but people put us in a frame.
5: Időnként az emberek keretbe tesznek bennünket, és nem a megfelelő keretbe.
2: So that's reality again.
5: Ez szintén a valóságnak
2: but
5: a része.
2: But the good news is that God,
5: de
2: because that
5: az,
2: light inside of us, God can restore that original picture.
5: Hogy a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő fény miatt Isten képes helyreállítani bennünket az ő által eredetileg eltervezett
2: képre. And you know, in England we have a show, antique road show, it's called.
5: Van egy ilyen bemutató, egy show, amit
2: antique road show.
5: Amit
2: antique road show,
5: tehát ilyen régiségek,
2: place to place.
5: Régiségeket bemutató road show van Angliában.
6: You visit antique shops.
2: No, people bring the thing they have to experts and they tell them what it is, how much it is worth.
5: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
2: And sometimes,
5: időnként
2: people brought in some picture and it looked very uninteresting.
5: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod,
2: and
5: hogy mit akar ábrázolni.
2: The experts who knew who is what he was doing put the sponge in some liquid.
5: Amikor jön az a szakértő, aki tudja, hogy mit kell tennie, akkor bemártja egy ilyen szivacs darabot egy folyadékba,
2: start seeing the bright colors.
5: És elkezdi a képet ezzel a szivacssal átalakítani.
2: I don't know, 100 years ago or something.
5: Akkor, vagy megtisztítani a képet, akkor meglátod azt a képet, amit sokkal régebben festettek, és annak előjönnek a csodálatos színei, és hasonló módon.
2: But we want to be sure, we need to send it to experts.
5: Bennünk is, bennünk van az a csodálatos kép, amire Isten eltervezett
2: and
5: bennünket.
2: And few months later they would say yes, it was.
5: De az specialistákra van szükség,
2: and
5: hogy ezt a képet 30, ki tudja hozni belőle.
2: 30,000 pounds or something like that.
5: És néha, amikor ilyen régiségeket, régi képeket megtisztítanak, akkor jönnek rá annak a valós értékére.
2: This is what God wants to do with us.
5: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
2: And if we want to help people, we have to believe it.
5: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
2: And use these different tools.
5: És használnunk kell ezeket a szerszámokat,
2: an expertise,
5: és képességeket,
2: the original.
5: Speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
4: Okay, I think that's a helpful way not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word
5: csodálatos dolog
4: means poem
5: az,
4: or song.
5: Ahogy Isten leír bennünket, mint egy művészeti alkotást, mint például egy verset, vagy egy csodálatos dalt.
4: We are God's love song to this world.
5: Mi Isten szerelmes dalai vagyunk a világ számára.
4: There's another interesting verse.
5: Van egy másik érdekes vers, Biblia vers.
4: In Hebrews 12:1.
5: A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első verse, amit szintén használunk a belső gyógyulásra kapcsolatos szolgálatban.
4: Hebrews 12:1.
5: Zsidó levél 12. fejezet első
4: verse. Therefore we also, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
5: Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
4: So this is the writer is using a picture of a marathon race.
5: Ez a kép, ez egy maratoni futónak.
4: And Christians are all running in this marathon race.
5: Maratoni futóversenynek a képét adja elénk.
4: The heroes of faith from the Old Testament.
5: Maratoni futóverseny részei vagyunk, és a verseny.
4: Who have already finished the race.
5: A versenyben részt vesznek azok a tanúbizonyságok is,
4: encouraging us to run.
5: Akik már megfutották az ő maguk pályáját, és ott
4: but
5: az ószövetségi szentek, akik drukkolnak nekünk,
4: it
5: de van egy probléma,
4: mivel szembesülünk.
5: Arról beszél, hogy terheket és bűnöket cipelünk,
4: which trip us up,
5: amelyek akadályoznak bennünket, amelyek lassítanak bennünket.
4: And it's bad enough having to run for long distance.
5: És ilyen módon nagyon nagy nehézségbe
4: ütközik azt, hogy carrying great weight on your back as well,
5: hosszú távot végigfussunk, akkor hogyha ilyen terheket cipelünk.
4: It's no wonder that so many Christians aren't able to live in victory.
5: Nem csoda ezért az, hogy olyan sok keresztény nem tud győzelemben élni.
4: So what are we talking about here?
5: Miről beszélünk itt?
4: See, the church has always concentrated on the sins.
5: A gyülekezet mindig a bűnökre összpontosít, koncentrál.
4: Because the answer is quite simple.
5: Mert így a válasz meglehetősen egyszerű. Térjél meg.
4: But very few people talk about the weights.
5: És nagyon kevés ember beszél azokról a terhekről.
4: Because many Christians don't know what they are.
5: Mert nagyon sok keresztény nem tudja, hogy mik ezek a terhek.
4: And they don't know how to deal with them.
5: És nem tudják, hogy hogy kell ezekkel elbánni, vagy mit kell ezekkel tenni.
4: We know what personal sin is.
5: Tudjuk, hogy mi a személyes bűn.
4: And we have wonderful promises in the scriptures.
5: És vannak az írásokban csodálatos ígéretei.
4: If we repent and confess our sins,
5: hogyha megtérünk és megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket,
4: to forgive us our sins,
5: akkor Isten hűséges és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket.
4: And to cleanse us from all unrighteousness.
5: És megtisztít bennünket minden igazságtalanságtól.
4: Hallelujah, the blood of Jesus cleanses us from all sin.
5: Jézus vére megtisztított bennünket minden bűntől.
4: But we have weights.
5: De vannak terhek rajtunk.
4: This is the baggage that we carry.
5: Ezek olyan csomagok, olyan hátizsákok, amiket cipelünk.
4: And some of it is caused by our own sin.
5: Ezek közül sokat a saját magunk által elkövetett bűnök okoznak.
4: Most of it is caused by the sins of others.
5: De legtöbbet mégis a mások által elkövetett bűnök.
4: Especially our ancestors.
5: Különösen az őseink bűnei.
4: Because many of these weights.
5: Mert sok ezek közül a terhek közül.
4: And many of the things that we do within in a healing or wholeness ministry.
5: És sok dolog azok közül, amiket a belső gyógyulással vagy a teljességre való jutással
4: kapcsolatban végzünk.
5: Sok ezek közül a problémák közül összefüggésbe hozható a vetés és aratás törvényszerűségével.
4: For example, there are curses working in many families
5: átkok,
4: and in individuals.
5: Amelyek sok családnak és egyénnek az életében működnek.
4: And curses are a lack of blessing in a certain area.
5: És az átok az áldásnak a hiányát jelenti bizonyos területeken.
4: And so we can have this lack of the blessing that God intends for us.
5: És így hiányt szenvedünk azokban az áldásokban, amiket Isten elkészített a számunkra. És ez távol tart bennünket attól, hogy győztes életet élhessünk.
4: There is the iniquity of the forefathers, or the
5: ezek az ősatyáknak, vagy a
4: generational sin,
5: generációs bűnök.
4: And it says many times in the scriptures that the Lord will visit the sins of the fathers onto the third and the fourth generation.
5: Sok alkalommal olvasunk az írásban arról, hogy az atyák bűneit a harmadik, negyedik generáción keresi meg az Atya, az Úr.
4: God has put spiritual inheritance into families, and many many even Christian families are not receiving their full inheritance.
5: Isten áldásokat helyezett el családokra, és ezeket az örökségeket sok keresztény család sem tudja megragadni.
4: We don't like to think about it, but the people put curses on other people.
5: Nem szeretünk erre gondolni, de sokszor emberek mondanak átkokat más emberek életére.
4: We see men of God who speak curses in the scriptures.
5: Látunk embereket az írásokban is, akik átkot mondanak más emberekre. Látunk olyat is, hogy Isten átkoz meg embereket.
4: Yeah, there are people who serve Satan who speak curses over people.
5: Látunk olyan embereket, akiket a sátán késztet arra, hogy megátkozza meg embereket.
4: Everybody, I would think everybody, every Christian uses negative words and expressions about people at some time in their life.
5: Minden ember, és keresztények is az életük bizonyos szakaszaiban használnak negatív kifejezéseket, mondanak negatív beszédeket más emberekre. Megítéljük egymást.
4: And these judgments work in our lives.
5: És ezek az ítéletek is működnek az életeinkben.
4: Yeah. We make inner vows. We promise ourselves, I will never do this and I will never do that.
5: Megígérjük magunkban, megfogadjuk magunknak, hogy nem fogok így beszélni, nem fogok ilyen dolgokat tenni.
4: And we do it as children.
5: És amiket gyerekekként
4: because these
5: tettünk,
4: vows make us feel safe.
5: Mert azért,
4: then they ruin our lives when we grow up.
5: Gyerekkorunkban is érhetnek bennünket olyan hatások, amik a felnőtt korunkban is hatással vannak. És mivel vannak ilyen szellemi negatív hatások,
4: at work in the universe,
5: amelyek az egész univerzumban működnek,
4: because God has put into creation physical laws and spiritual laws.
5: Mert Isten elhelyezett a teremtett valóságban, a teremtett világban fizikai
4: so
5: és szellemi
4: törvényszerűségeket.
5: Amikor Isten teremtette az univerzumot,
4: from nothing,
5: a semmiből,
4: he obviously put into force the physical laws that make it all work.
5: Nyilvánvalóan belehelyezte a teremtett világba a fizikai törvényszerűségeket.
4: Without the law of gravity, the whole universe would fall to pieces.
5: Amik alapján működik az egész rendszer, a gravitáció törvényszerűsége nélkül darabjaira hullana az egész. Jeremiás 35.
4: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
5: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek
4: and the
5: és
4: Bible
5: a
4: speaks a lot about we can see God's pokolnak. Character in creation.
5: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
4: We can see his mighty power in the creation.
5: Láthatjuk az ő hatalmas erejét
4: we
5: a teremtésben.
4: We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that
5: láthatjuk
4: hold it all in the physical laws that hold it all together.
5: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
4: But at the same time he put into force spiritual laws.
5: De egyidejűleg láthatjuk a szellemi
4: universe.
5: Amelyek az egész univerzumban működnek.
4: Because God has put into creation physical laws and spiritual laws.
5: Mert Isten elhelyezett a teremtett valóságban, a teremtett világban fizikai
4: so
5: és szellemi
4: törvényszerűségeket.
5: Amikor Isten teremtette az univerzumot
4: from nothing,
5: a semmiből,
4: he obviously put into force the physical laws that make it all work.
5: Nyilvánvalóan belehelyezte a teremtett világba a fizikai törvényszerűségeket.
4: Without the law of gravity, the whole universe would fall to pieces.
5: Amik alapján működik az egész rendszer, a gravitáció törvényszerűsége nélkül darabjaira hullana az egész. Jeremiás 35.
4: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
5: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek
4: and the Bible
5: és a
4: speaks a lot about we can see God's character in creation.
5: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
4: We can see his mighty power in the creation.
5: Láthatjuk az ő hatalmas erejét
4: we
5: a teremtésben.
4: We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that
5: láthatjuk
4: hold it all in the physical laws that hold it all together.
5: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
4: But at the same time he put into force spiritual laws.
5: De egy

0: 33:25.
1: Jeremiás 35.
0: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
1: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek,
0: and the Bible speaks a lot about we can see God's character in creation.
1: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
0: We can see his mighty power in the creation.
1: Láthatjuk az ő hatalmas erejét
0: a teremtésben. We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that hold it all together, in the physical laws that hold it all together.
1: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
0: But at the same time he put into force spiritual laws.
1: De egyidejűleg láthatjuk a szellemi törvényszerűségeket is.
0: Which reveal God's holiness and righteousness.
1: Amelyek kijelentik Isten szentségét és igazságosságát.
0: Which reveal his love and mercy.
1: Amelyek kijelentik az ő szeretetét
0: For example,
1: és irgalmasságát.
0: Psalm 19:1.
1: Például a Zsoltárok.
0: It says the heavens declare God's glory.
1: 19:1, ami azt mondja, hogy
0: Psalm
1: az egek hirdetik Isten dicsőségét. A Zsoltárok 50.
0: declare God's righteousness.
1: 50. fejezet 7 azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten igazságosságát.
0: The heavens declare his righteousness.
1: A másik Zsoltár azt mondja, hogy a mennyek hirdetik az ő igazságosságát, és az emberek látják az ő dicsőségét.
0: Can we turn to Romans chapter 1, please?
1: Lapozzatok kérlek a Római Levél első fejezetéhez.
0: And the important passage for us is from verse 18 to 32.
1: A számunkra fontos üzenet a 18. verstől a 23.
0: And we won't read all the verses now.
1: Versig
0: But
1: szól.
0: It says, for in it the righteousness of God is revealed.
1: 18. vers azt mondja, mert...
0: Okay, 18, sorry. For the wrath of God is revealed from heaven.
1: Tehát 18. vers, mert nyilvánvalóan az Istennek haragja
0: against all ungodliness and unrighteousness.
1: Az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen.
0: Of men who suppress the truth in unrighteousness.
1: Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
0: Because what may be made known of God is manifest in them.
1: 19. vers, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő
0: bennük. For God has shown it to them.
1: Mert az Isten megjelentette nekik.
0: 20th verse is very important.
1: 20. vers nagyon fontos.
0: For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen.
1: Mert ami Istenben látható, tudnillik, az ő örökkévaló hatalma és istensége.
0: Being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead.
1: A világ teremtetésétől fogva az ő alkotásaiból megértetve meglátatik úgy, hogy ők tehetetlenek. Tehát Istennek a tulajdonságait és a hatalmasságát megláthatjuk a teremtett világon keresztül. A 21. versben
0: azt mondja,
1: mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába
0: valókáltak,
1: és az ő balgatag szívük megsötétedett. Tehát azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem
0: and so in 21:24 it says, therefore God gave them up to uncleanliness.
1: És aztán a 23. versben azt mondja, hogy
0: in the lust of their hearts to dishonor their bodies amongst themselves.
1: Hogy odaadta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalansága, hogy egymást
0: megszemlősítik.
1: Tehát azt mondja, hogy a homoszexualitásnak és a leszbikusságnak ez az egyik oka.
0: And in verse 29 it says all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, etc.
1: Hogy akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, irigységgel, gyilkossággal, versengésekkel, álnoksággal, rossz elkölccsel.
0: So it says that because people weren't obedient to God, God said, okay, you sin as much as you like.
1: azt mondja, hogy azt gondolják az emberek, hogy mivel ők engedetlenek voltak Istenhez, úgy olyan annyi bűnt követ

0: but the question is, how do these people know what is sin and what is not?
1: De az a kérdés, hogy honnan tudják az emberek, hogy mi a bűn és mi a nem bűn?
0: You see, we can see what is right and wrong.
1: Mi
0: by observing these spiritual laws in our lives.
1: Azt, hogy mi a jó és mi a nem jó, azáltal, hogy a szellemi törvényszerűségeket vizsgáljuk az életünkben.
0: Law of sowing and reaping.
1: Tudjuk, meg képesek vagyunk felfedezni a
0: right from the beginning of the Bible, we can look at the first families and see how they sowed evil, disobedience, and they reaped problems.
1: És ezt láthatjuk az írásokon is végig, hogy azok a családok, akik engedetlenséget vetettek, azok problémákat arattak.
0: We can look at the patriarchs.
1: Megnézhetjük a
0: we can see how in Abraham's family they sowed lies and they reaped lies and deception.
1: Abraham családjának a történetét például a hazugságokat vetettek és megtévesztést és hazugságokat félrevezetést.
0: We see in David's family sowing of sexual sin and murder and the reaping of sexual sin and murder.
1: Dávidnak az életét, Dávid családjának az életét szexuális bűnöket, gyilkosságot vetett és azt is aratott.
0: And when a man who loves his family,
1: amikor egy férfi, aki szereti a családját,
0: sees that because he has sinned, then his son follows him in that sin.
1: Elkövet valami bűnt és látja azt, hogy az ő fia is követi őt ebben a bűnben.
0: And the reaping is in his grandson and his great grandson.
1: És ő ezt a bűnt fogja aratni az unokája és
0: and
1: a dédunokája életében is.
0: Long lives, they saw many generations.
1: Az első ősatyák hosszú-hosszú életet éltek, és sok-sok generációt láttak.
0: And if a man loves his family, it makes him think.
1: Hogyha a család, hogyha egy férfi szereti a családját, akkor ő elgondolkozik azon, hogy hogyan jöhetnek be dolgok az ő családjába.
0: It will make the children think. The children will think, you know, I've got these problems because but I've done the same thing as my father and now my children are reaping.
1: Egy férfi, aki törődik, gondoskodik a családjáról, az végig gondolja azt, hogy ha ő valami bűnt elkövetett, akkor azt örökíteni fogja az utódaira.
0: It didn't take many generations for people to be able to see.
1: De sok generáció volt, akik nem is foglalkoztak ezzel.
0: That behavior according to God's will brings blessing.
1: Hogy olyan viselkedésmódokat alakítsanak ki, amelyek Isten áldását hozzák a családjaikra. És hogyha valaki nem megfelelő módon viselkedik, akkor negatív dolgokat átfutott a családjára.
0: People can see the seriousness of sin.
1: És így hamarosan nagyon sok ember meglátta a bűnnek a súlyát.
0: And they can also see what a blessing it is to be obedient to God.
1: Hogy azt is megfigyelhetjük az írásokon keresztül is, hogy milyen nagy áldás az, amikor valaki engedelmes Istennek.
0: Yeah. We often look, think the first book written in the Bible is Genesis.
1: A Biblia első könyve a Teremtés könyve, Mózes első könyve.
0: That's not true.
1: Nem igaz?
0: Yeah. There's a book in the Bible that is much older than the book of Genesis.
1: Van egy könyv, ami régebbi keltezésű, korábbi.
0: That is the book of Job.
1: Mint a Teremtés könyve, ez Jób
0: könyve. Of course,
1: könyve.
0: The creation happened before Job was born.
1: Természetesen a teremtés előbb történt,
0: but,
1: mint ahogy Jób született volna.
0: Genesis was written in the time of Moses.
1: De a Teremtés könyvét Mózes korában írták meg.
0: And the book of Job was written in the days of Abraham.
1: De Jób könyvét pedig Ábrahám idejében írták.
0: So it's the first book written in the Bible.
1: Tehát Jób könyve az első, amit megírtak.
0: About the time when God's calling Abraham out of Ur of the Chaldees.
1: Abban az időszakban, amikor Isten elhívta.
0: And this story about Job was circulated in the ancient world very, very widely.
1: És Jób története az akkori, ókori időszakban széles körben ismert volt.
0: And there's a reason why this was such a popular story.
1: Ez az oka annak, hogy ez egy nagyon népszerű történet volt.
0: And that's because it gives insight and revelation.
1: És azért volt az, mert ez egy betekintés, egy kijelentést ad
0: struggling to understand
1: egy olyan
0: God.
1: Világba, ami azzal küzd, hogy megértse Istent.
0: And trying to understand how we can have a relationship with God and be righteous before God.
1: És próbálja megérteni azt, hogy hogyan tudunk Istennel kapcsolatot létesíteni, és hogy kell viselkednünk Istennel, hogy kell viszonyulnunk Isten felé.
0: The teaching that God gave Adam and Eve.
1: És ez az az idő, amikor Isten arról is tanította az embereket.
0: And Moses hasn't written the Pentateuch.
1: Az emberek elfeledkeztek arról, hogy Isten Ábrahámot és Ádámot és Évát teremtette először.
0: And one of the important things we see right at the beginning of the book of Job.
1: Az egyik nagyon fontos dolog az, amit rögtön Jobb könyvének az elején láthatunk.
0: There is no such thing as a bad God.
1: Hogy nincs olyan dolog, hogy rossz Isten.
0: And there is no such thing as a good devil.
1: És nincs olyan dolog, hogy jó ördög, jó gonosz.
0: We see the devil's activities.
1: Láthatjuk, megfigyelhetjük.
0: How he goes around the whole world looking to destroy men's lives.
1: Hogy az egész világot végig körbejárja, hogy tönkretehesse embereket.
0: And this was a revelation to people.
1: És ez kijelentés volt az emberek számára.
0: Because Job, even Job didn't realize that this was not God putting problems into his life.
1: Még Jobb maga is észrevette, hogy nem Isten helyezett gondokat az életében, nehézségeket.
0: But I was reading the book of Job through a few weeks ago.
1: Végigolvastam Jobb könyvét néhány héttel ezelőtt.
0: And I found something very important there.
1: És találtam ebben valami nagyon fontosat.
0: Job's friend Eliphaz.
1: Jobb barátja Eliphaz.
0: He only says one sensible thing in his whole talk.
1: Az egész beszédében egyetlen egy értelmes dolgot mondott, ami egy
0: felfedezés.
1: A Jobb könyvének a negyedik fejezete, 8. versében azt mondja, amit én láttam, ahogyan én láttam.
0: Those who plow evil.
1: Akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek.
0: And those who sow trouble, reap it.
1: Ugyanazt aratnak.
0: You see, he's seen that happening in people's lives all around him.
1: Látjátok, ezt ő megfigyelte a körülötte élő emberek életében.
0: The problem was,
1: a probléma az volt,
0: he is applying this to Job.
1: Hogy ő ezt Jobbra alkalmazta, ezt az igazságot.
0: And he's saying, because you're reaping these problems,
1: és azt mondta, hogy mivel te ezt vetetted, Jobb,
0: it's
1: ezeket
0: proof
1: a problémákat,
0: that you have sown evil.
1: Ez abból látható, hogy gonosz dolgokat vetettél,
0: but I've been very, very careful not to sow evil.
1: És Jobb mondta, hogy ő nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ne vessen rossz dolgokat.
0: This is what Job's all about.
1: Jobb végig erről beszélt.
0: Is he sowing? Is he reaping what he has sown?
1: Hogy vajon azt aratta-e, amit vetett?
0: Which we see that they understood this principle of sowing and reaping.
1: És láthatjuk, hogy ők megértették az vetésnek és az aratásnak a törvényét.
0: Or is something else happening here?
1: Vagy pedig valami más történt itt vele?
0: And what is happening to Job?
1: És ami Jobbal történt,
0: and the reason the devil is able to come and touch Job's family and Job's body,
1: és annak az oka, hogy a gonosz megérinthette Jobbnak az életét, az ő testét és a családját is, az az volt,
0: a Job has a hedge of protection around him,
1: hogy Jobbnak egy védelmi fal vette őt körül, Jobbot,
0: which has got an opening,
1: amin volt egy nyílás.
0: And so if we look at Job chapter 1,
1: ha megnézzük Jobb könyvének az első fejezetét,
0: actually Satan is complaining to God.
1: Ott azt látjuk, hogy a sátán vitatkozott
0: God's Istennel. Saying, have you seen my servant Job?
1: És Isten azt mondta neki, hogy láttad-e az én szolgámat
0: Jobot? A blameless man, he really is being obedient to me.
1: Ő egy valóban engedelmes ember nekem.
0: And Satan says in verse 9,
1: 9. versben a sátán
0: azt mondja, fear God for nothing?
1: Hogy vajon ok nélkül féli-e Jobb az Istent?
0: Have you not made a hedge around him?
1: Nem te vetted-e őt körül, őt magát, házát és mindenét, ami
0: around
1: van?
0: His household and around all that he has on every side? And you have blessed the work of his hands.
1: Keze munkáját megáldottad.
0: And his possessions have increased in the land.
1: Marhája igen elszaporodott a földön.
0: But now if you stretch out your hand and touch all that he has.
1: De bocsássad csak rá a te kezedet. Verd meg mindazt, ami
0: he will surely curse you to your face.
1: Avagy nem átkoz-e meg szemtől
0: szembe. So the Lord said to Satan.
1: Az Úr pedig mondta a sátánnak.
0: Behold, all that he has is in your power.
1: Éme mindazt, amilyen van, kezedbe adom.
0: Only do not lay a hand on his person.
1: Csak ő magára, az ő személyére ne nyújtsd ki a kezedet.
0: So we see that Job.
1: Azt látjuk itt, hogy Job
0: had a hedge of protection.
1: Job oltalommal volt körülvéve.
0: He protected him.
1: Ami megóvta őt.
0: He protected his family.
1: Megőrizte az ő családját.
0: He protected his household. His servants.
1: Megóvta a szolgáit,
0: all
1: az egész háza népét.
0: Possessions.
1: És minden vagyonát,
0: ami
1: volt.
0: And also protected his blessings from God and his success.
1: És megőrizte mindazt az áldást, amit Istentől kapott, és minden eredményét, minden gazdasági jólétét.
0: And some people say, well, God is always letting Satan attack us.
1: Néhány ember azt gondolja, vagy azt mondja, hogy Isten mindig megengedi a sátának, hogy megpróbáljon minket, hogy megtámadjon bennünket.
0: You know, so that God can test us.
1: És tehát tudjuk így, hogy Isten megpróbál bennünket.
0: But I see here a very unusual thing happens.
1: Hogy egy nagyon szokatlan dolog történt.
0: That God himself removed this protection.
1: Amennyiben Isten maga
0: távolította
1: el ezt a védelmi falat Jobb körül, Isten nem szokta ezt tenni, nem teszi ezt általánosságban, általában.
0: Because he knew this story was going to spread all over the Middle East.
1: Hiszen úgy gondolom, hogy ez azért történt, mert tudta, hogy ez az egész történet el fog terjedni a
0: Közel-Keleten.
1: És azt akarta ezzel, hogy az emberek megértsék az alapelvét ennek a fajta oltalomnak és védelemnek.
0: Kept in place,
1: és hogy ez hely tudjon maradni.
0: By our sowing obedience to God's word.
1: Azáltal, hogy Isten szava felé engedelmesen viselkedünk, és így
0: this Satan couldn't get in.
1: Sátán nem hatolhat be.
0: Because this hedge is there. Produced by God, but it stays intact because of Job's righteousness.
1: Mert Sátán nem tud áthatolni Istennek ezen a védelmi falán.
0: And don't forget that Job was very careful about sacrifice for sin within his family.
1: Ne felejtsétek el azt, hogy Job nagyon figyelmes volt arra, hogy a család tagjainak a bűneiért is áldozatot mutatott be rendszeresen.
0: So the Lord showed us in the life of Job what happens when somebody sins. This protection is opened.
1: Nekünk azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki bűnt követ el, akkor a védelemnek ez a fala megnyílik.
0: So when we sow in disobedience,
1: amikor engedetlenséget vetünk,
0: Satan is able to get in.
1: Azáltal a sátánnak utat nyitunk, és ő be tud jönni az életünkbe.
0: The negative things.
1: És így mi a negatív dolgokat fogjuk aratni.
0: We must be very careful here.
1: De nagyon óvatosaknak kell itt lennünk.
0: God does not normally open up our hedge of protection.
1: Mert Isten normál körülmények között nem nyitja
0: we
1: meg
0: open it up ourselves.
1: Az életünkön lévő védelmi vonalait.
0: Or our parents, or our grandparents.
1: Hanem mi magunk vagyunk azok, akik a bűneinkkel meg tudjuk nyitni a védelemnek ezt a rendszerét. Vagy a mi szüleink, vagy nagyszüleink.
0: To see that the hedge protected Job.
1: Nagyon fontos újra látnunk azt, hogy a védelemnek egy ilyen fala vette körül Jobot, az ő családját,
0: all of his possessions,
1: minden anyagi javát,
0: and his blessings.
1: És minden áldást,
0: this is what
1: amit
0: Satan was complaining about.
1: És mindezek a dolgok voltak azok, amiket a sátán elvitatott tőle. És
0: Job was vulnerable.
1: Amikor a védelemnek ez a fala elvétetett, akkor Jobb maga rögtön sebezhetővé vált, a gyermekei sebezhetővé váltak, az anyagi javai, a szolgái mind-mind sebezhetőkké váltak.
0: And so in inner healing,
1: a belső gyógyulással kapcsolatban,
0: We want to get rid of all the results of negative sowing.
1: Nem tudunk megszabadulni a negatív vetés minden következményétől.
0: Within the family.
1: A családon belül.
0: We want to get rid of all the effects of the enemy that have come that's come into a person's life.
1: Meg akarunk szabadulni mind azoktól, a negatív hatásoktól, amik a személyi életére bejöttek a családján keresztül.
0: Complete and protecting the people
1: és helyre akarjuk állítani ezt a védelmi falat az adott személy életében és a családja életében egyaránt.
0: And for people to get back their spiritual inheritance.
1: Hogy az emberek vissza tudjanak kerülni a szellemi örökségükbe.
0: Oh, I suppose we're supposed to finish now, yeah?
1: Azt gondolom, hogy lassan be kellene fejeznünk, igaz?
0: Okay, I see nobody's in a hurry to leave.
1: Na jó, ott nem siettek annyira, igaz,
0: okay. Hazamenni. So in the Old Testament law,
1: az ószövetségi törvényben
0: didn't create blessing and cursing, or sowing and reaping, blessing and cursing.
1: Nem volt a vetés
0: és szorításnak
1: a törvény.
0: Clarified the situation.
1: Az Ószövetség tette világossá a helyzetet.
0: In Deuteronomy 28, 1-14,
1: Mózes 5. könyvének
0: speaks about blessings.
1: 28. fejezete.
0: And it says, if you are obedient, these blessings will follow.
1: Itt azt mondja, hogy hogyha te engedelmes vagy, akkor ezek az áldások fognak téged követni.
0: 12-26.
1: Az 5 Mózes 27. 12-20-tól
0: if you do this
1: will happen to you. Azok pedig az átkokról beszélnek.
0: If you do that, this will happen to you. You will,
1: akkor az fog történni veled.
0: You will have a curse working in your life.
1: És átkok jönnek így az életedre.
0: The Old Testament speaks about generational sin.
1: Az Ószövetség beszél a generációs bűnökről.
0: That the punishment for a person's sin comes onto the children of the third and fourth generation.
1: Hogy a személy életén a bűne miatt lévő büntetés az a gyermekeinek a második, harmadik generációjáig. Eljut a 2 Mózes 20. fejezetének 5. verse.
0: Numbers 14:18.
1: A 3 Mózes 14:18 és az 5 Mózes 9:18. Jeremiás 13:18. Tehát újra és újra látjuk megismételve ezeket az igazságokat.
0: But the teaching also says that God's blessing, God's love, is
1: de azt is mondja,
0: to not
1: hogy
0: three
1: Isten
0: or four generations, but to 1,000 generations.
1: És tehát Isten áldása nem csak 3 vagy 4 generáción keresztül követi az adott szemét, hanem
0: to those who love him and obey him.
1: Sokkal több generáción keresztül,
0: okay, so this makes
1: azoknak
0: God's
1: az életében, akik engedelmesek neki és szeretik őt.
0: 50 times more powerful than the curse.
1: És ez sokkal több alkalommal hangsúlyozza a Szentírás, mint ami az áldás, az átokkal kapcsolatos.
0: We see that the negative effects of the iniquity of the fathers,
1: hogy az atyák bűneinek a negatív hatása
0: was dealt with by confession.
1: El lehet bánni azáltal, hogy megvalljuk őket.
0: By saying my fathers, my forefathers have sinned, and I have sinned.
1: Azáltal, hogy megvalljuk, hogy az én atyám, apám, nagyapám ilyen és olyan bűnt követett el.
0: And I ask you, Lord, to forgive us.
1: És kérlek téged,
0: and return to us the blessings.
1: Istenem, hogy szabadíts meg engem ettől.
0: And when individuals prayed in that way, individuals were blessed.
1: És ha az egyén ezért imádkozik, akkor az az egyén ilyen módon áldás alá kerül.
0: And when a large group from the nation prayed in that way,
1: és amikor egy nemzetnek egy nagy csoportja imádkozik ilyen módon,
0: then the nation was blessed.
1: Akkor az a nemzet is áldott lesz.
0: The effects of these curses were broken off of the nation.
1: És annak az átoknak a terhe letörik arról a nemzetről. Dicsőség okay. Ezért az Úrnak.
0: We also see in the Old Testament,
1: azt is látjuk az Ószövetségben,
0: that certain sins required the death sentence.
1: Bizonyos bűnök a leszármazottakban nyilvánulnak meg. A szexuális
0: witchcraft,
1: bűnök, a homoszexualitás, a boszorkányság, a gyilkosságok.
0: The New Testament does not call for the death sentence for these things.
1: Az Ószövetségben nem látjuk a halálbüntetést ezek miatt.
0: That doesn't mean to say that God's changed his mind about them.
1: De ez nem azt jelenti, hogy Isten megváltoztatta a gondolkodásmódját ezekkel kapcsolatban.
0: If they brought a death sentence in the Old Testament,
1: hogyha ő ezeket halállal büntette az
0: Ószövetségben,
1: akkor az azt jelenti, hogy ezek olyan életet romboló bűnök, amik halált érdemelnek, amelyeknek negatív aratása van, és problémákat hoznak be emberek életében, és átkokat hoznak emberek életére.
0: About 12 years ago in our town, we had a big evangelization.
1: 20 évvel ezelőtt körülbelül a mi városunkban volt egy nagy evangelizációs alkalom.
0: A lot of people were saved.
1: Sok ember megtért.
0: And one man was saved.
1: És egy ember, aki megtért.
0: And you know, as soon as I talked with him, I knew that he was very sexually unclean.
1: Amint beszélgettem vele, rögtön érzékeltem, hogy szexuálisan tisztátalan.
0: And the sisters in our church, they felt defiled just by if he spoke to them.
1: És a gyülekezetünk hölgy tagjai, ha csak beszéltek vele néhány szót, rögtön érezték, hogy mennyire tisztátalan.
0: You have a problem with sex.
1: Én mondtam neki, hogy problémád van a szexuális életeddel. És hogyha akarod az utat követni,
0: you can be set free from this.
1: Akkor ő megszabadított
0: téged. He said, no, it's such a big problem.
1: Ő pedig azt mondja, ez egy olyan nagy probléma.
0: And he said it was a problem to my father.
1: Hogy ez problémája volt már az én apámnak.
0: It's a problem to me.
1: Az én számomra is problémát jelent. Az én
0: fiam. He's in a mental hospital.
1: Elmegyógyintézetben van.
0: They've locked him in a room and they've thrown away the key.
1: Bezárták egy
0: because he can't control his sex urge.
1: Bezárták egy szobába és eldobták a kulcsát, mert képtelen volt uralkodni a szexuális
0: vágyon. Your son can be set free.
1: Mondtam neki, hogy figyelj ide, Isten képes megszabadítani tőled ettől a tisztátalanságtól, és megszabadulhat a fiad
0: is.
1: És azt mondta ez az ember, nem akarok megváltozni ebből az állapotból, még akkor sem, hogyha a fiam szabadság ezen múlik. És akkor azt mondtam neki, hogy sajnálom, akkor nem járhatsz a gyülekezetünkbe.
0: At some point he would have seduced one of the sisters.
1: Mert egy bizonyos ponton majd eljutunk odáig, hogy megerőszakolod valamelyik testvérnőnket.
0: Because there was all these problems through his generations.
1: Mindezek a problémák, ahogy itt is láthatjuk ebben a példában, generációkon keresztül előfordultak ebben a családban, de Isten meg tud ebből szabadítani. Néhányan azt mondják, hogy hát ez az Ószövetség.
0: Now we live in the New Testament times.
1: De most mi Ószövetségi időben élünk.
0: And it's all under the blood of Jesus.
1: És Jézus vére rendelkezésünk
0: áll. Now I will agree.
1: Igen, egyetértek.
0: Jesus has done everything that is necessary to sort this mess out.
1: Hogy Jézus mindent megtett azért, hogy megoldást hozzon ezekre a problémákra. Abszolút mindent megtett ezért.
0: But we have to appropriate it.
1: De nekünk ezeket a dolgokat megfelelően kell használnunk.
0: Galatians 6,
1: Galata 6-ban,
0: verse 7,
1: 7. vers,
0: says, do not be deceived.
1: Azt mondja, ne tévelyegjetek.
0: God is not mocked.
1: Isten nem csúfoltatik meg.
0: For whatever a man sows, that he will also reap.
1: Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.
0: For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption.
1: Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet vagy romlást.
0: But he who sows to the spirit will reap of the spirit everlasting life.
1: Aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet.
0: Let us not grow weary while doing good.
1: A jó téteményben pedig meg ne restüljünk.
0: For in due season we shall reap.
1: Mert a maga idejében aratunk.
0: If we do not lose heart.
1: Ha el nem lankadunk.
0: So we see here.
1: Tehát azt látjuk itt,
0: New Testament,
1: az Új Szövetségben,
0: do not be deceived. It is a deception to say that these principles aren't working anymore.
1: Hogy ne tévejegjetek, tehát az Új Szövetség azt mondja, hogy ne engedjétek megtéveszteni magatokat.
0: And the inevitability of sowing and reaping,
1: ne gondoljátok azt, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvénye már nem működik, és legyetek tisztában azzal, hogy annak milyen hatása lehet az életünkön. Isten nem csúfoltatik meg. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem vagyunk
0: vétkesek,
1: és azt mondjuk, hogy ó, hát mindezek a dolgok Isten vére alatt vannak, ezzel Istent megcsúfoljuk,
0: kicsúfoljuk.
1: És ennek meg lesz a maga következményei. Még a keresztnek ezen az oldalán is.
0: It says here clearly, even after Calvary, a man reaps what he sows.
1: Itt világosan azt mondja, hogy még a megtérés után, a Golgota után is az ember azt aratja, amit vet. Ha a testnek arat a testből, ha a testnek vet a testből.
0: And in Galatians 5:17-21, it speaks about the sins of the flesh.
1: A Galata 5-ben arról beszél, hogy
0: but you see, these laws are not in operation to put us down.
1: És
0: God wants to bless us.
1: Isten meg akar áldani bennünket.
0: If we sow in the right way, we will be blessed, and that's what God wants for us.
1: Ha egy megfelelő módon vetünk, Isten meg fog áldani bennünket, és ez az, amit ő tenni akar velünk.
0: To the Spirit reaps from the Spirit.
1: Ha szellemnek vetünk, akkor szellemben fogunk aratni is.
0: And we have the fruit of the Spirit in Galatians 5:16-22-25.
1: Aratni, ahogy az a Galata levél 5. részében
0: megvan írva. And we need to continue sowing in obedience and love.
1: Folytatnunk kell a szeretetben és az engedelmességben való
0: harvest the Lord intends for us.
1: Vetést, hogy azokat a dolgokat tudjuk aratni, amiket Isten elkészített nekünk.
0: We talk about sowing our finances.
1: Arról beszélünk például, hogy vetünk az anyagi eszközeinket.
0: And reaping.
1: És
0: aratunk. I believe in that.
1: És én hiszek is ebben.
0: We see that in the New Testament, 2 Corinthians 9:5-15.
1: Látjuk ezt az Új Szövetségben, 2 Korintus 5.
0: Of course, it's an Old Testament concept, because it's part of this ongoing spiritual law.
1: Az Ószövetségben is ez végig megtalálható, az egy szellemi törvényszerűség.
0: But how often do we hear that if we judge people, if we condemn people, if we criticize people, we will reap that in our lives?
1: De milyen gyakran látjuk azt, hogyha kritizálunk embereket, megítélünk embereket, vádlunk, kárhoztatunk embereket,
0: this
1: másokat,
0: is also New Testament teaching.
1: Akkor ezt fogjuk aratni a mi magunk életeiben is.
0: The Bible talks about inner vows and bitter root judgments.
1: Igazság.
0: That affect many, many lives around us.
1: És ilyen beszédekkel körülöttünk lévő életek sokaságát befolyásolhatjuk.
0: Because the wonderful news is that Jesus has redeemed us from the curse.
1: A csodálatos jó hír az, hogy Jézus megváltott bennünket az átoktól.
0: He not only became sin for us.
1: Nem csak bűnné vált értünk.
0: He became a curse for us.
1: Hanem átokká is lett értünk.
0: So in Galatians 3:13-14,
1: ahogyan a Galata 3 13-14-ben írva van,
0: Jesus became a curse for us.
1: Azt mondja, hogy Jézus átokká lett
0: értünk. By hanging on the tree.
1: Ahogyan a fán függött.
0: Because cursed is any man who hangs on the tree.
1: Mert átkozott minden, aki a fán függ.
0: So that we can receive the blessing of Abraham.
1: Hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen.
0: We are freed from the curse to receive the blessings.
1: Tehát megszabadított minket az átoktól, hogy áldásba juthassunk.
0: But this does not come automatically.
1: De ez nem automatikusan jön.
0: Did Jesus suffer for us for our healing?
1: Szenvedett Jézus a mi gyógyulásunkért?
0: Yes, he did. We believe
1: igen,
0: that, don't we? Yeah.
1: Természetesen
0: there's healing in the atonement.
1: Ezt,
0: so why do we pray for healing?
1: Tehát miért imádkozunk a
0: gyógyulásért? Because the healing is there.
1: Mert a gyógyulás ott van, készen
0: van. We have to receive it.
1: Csak el kell fogadnunk,
0: igaz? And it's the same with the freedom from curses, the freedom from the effects of the...
1: És ez ugyanígy igaz az átoktól való szabadulásra is,
0: of our ancestors.
1: Vagy az őseink bűneiből való szabadulás kapcsolatban is.
0: I've got the signal, but you know, so
1: kaptam egy jelzést, hogy hagyjam abba, most már tényleg abba kell hagynom.
0: And tomorrow we will look more into how this is dealt with. Okay?
1: Holnap mélyebben meg fogjuk nézni, hogy hogyan működik ez a dolog.
0: Yeah. The law is still there.
1: A törvény.
0: We're not freed from that.
1: Az most is érvényes.
0: Jesus has set us free from the consequences when we learn how to deal with them in a biblical way.
1: De Jézus szabadságot adott nekünk, és lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk a törvény átkától, de tudnunk kell, hogy ezt hogyan tudjuk tenni.
0: That was necessary for
1: Jézus
0: us to be completely free.
1: Kifizetett azért, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletesen szabadon
0: élhessünk. And we will learn how to appropriate for that for ourselves.
1: És meg fogjuk tanulni
0: and for
1: azt,
0: other believers.
1: Hogyan tudjuk ezt megragadni a magunk számára és más hívő testvéreink számára. Amen.
2: Elhangzott Belső gyógyulás című tanítássorozat második része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Jó az Úr, és örökkévaló az ő kegyelme. Volt egy biblia vers, amikor így a évkezdéssel kapcsolatban a gyerekekről beszélgettünk meg, én is gondolkodtam, imádkoztam, amiből azt a két szót be is írtam a mai címnek, hogy engedjétek hozzám. A Márk evangéliumában is, meg a Lukács evangéliumában is előfordul ez, hogy ezután gyerekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket, és amikor a tanítványok ezt látták, akkor rászóltak azokra a szülőkre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten királysága. Tehát egy feladata van a szülőnek, és úgy hiszem, hogy ez egy kihívás, sőt, a tanároknak, pedagógusoknak is egy feladatunk van, mégpedig az, hogy engedjük a gyerekeket, és ne akadályozzuk a gyerekeket, hogy az Úrhoz forduljanak, és az Úrhoz menjenek. Tudjátok nagyon jól, Texasban most a héten ugye törvényt is hoztak, hogy az iskolai könyvtárakból is ki kellett venni, kitiltották a Bibliát, el kellett távolítani az iskolákból is a Bibliát. Mondhatjuk azt, hogy messze van. Igen, messze van, hála az Úrnak, de azért van itt ebbe a térségben is, és nem olyan messze is, vannak hasonló kérdések és problémák. Ha jól emlékszem, talán Angliában a Pride fölvonuláson színes füstbombákat eregettek, mert egy 4 éves kisgyereknek a nem váltását ünnepelték. Itt van közöttünk is, aki 4 éves. Most képzeld el, hogy az a 4 éves hogyan dönti el, hogy ő most vált nemet, vagy nem vált nemet, milyen felelősséggel, vagy a szüleje, az apja, anyja hogyan gondolkodik ennek a gyereknek a holnapjáról, jövőjéről, hogy hormonkezelésbe, ha kell, átoperáltatásba részes egy 4 éves gyereket. És ezt is lehet mondani, hogy határon kívül van. Igen, hála az Úrnak, határon kívül van. De a pedagógus társadalomnak, a szülőknek óriási felelősségünk van, hogy ne akadályokat gördítsünk a gyerekek Istennel való kapcsolatába, hanem amit csak tudunk, ami rajtunk áll, könnyítsük meg a gyerekeknek Istenhez való fordulását. Még akkor is, hogyha nem újjászületett keresztényként élem meg az életemet, de benne élek egy kultúrában, legalább egy normát, egy erkölcsi, etikai, jó és rossz kereteket meghatározó, ha úgy tetszik, nem szabályrendet, de normarendet tudjak a gyerekek elé is állítani, a következő generáció elé is állítani. Lehet, hogy én magam esetleg hibázok, és hiányosan töltöm be, de mégis hasznosabb, hogyha nem az én életgyakorlatomat akarom beléjük nevelni, és beléjük ültetni, és átadni, hanem egy Isten által is kipróbált, évezredeken keresztül is kipróbált erkölcsi és etikai normát. Dániel profétának az első néhány fejezetét olvasgattam most tegnap, és csak az első 2 fejezetből néhány verset fogok felolvasni. A történetet ismeritek, Nabukodonozor, babilonikai király, ugye most már a déli királyságot, Júdát is teljesen elfoglalta, és fogságba vitt sokakat. És az volt a kérése a királynak az egyik főemberéhez, hogy a fogságba vitt fiatalok közül, az ifjak közül válasszon ki, és olvasom a négyes verstől, látom már ki is van vetítve, akikben semmi fogyatkozás nincs, akik kinézetre nézve tetszetősek. Ez szó szerint azt jelenti, megnéztem, vidámítóak, örömszerzők és boldogok. Gondoljatok csak bele Nehemiásra. Ő a királynak a fő pohárnoka volt. És amikor meghallott a Jeruzsálem lerombolt állapotát, egy nagyon nagy szomorúság és keserűség töltötte be a szívét, mert Isten ezt kiáltott és sírt, bűnbánattal kereste, kérte az Úrtól a megoldás szabadítást. Ugyanakkor pedig bejött egy félelem, nehogy a király, mikor azt látja, hogy szomorú, nehogy kivégeztesse. Mert a király előtt a depressziósan lógó orral nem állhatott meg senki. Nem véletlenül a fiatalok közül is olyat keresett, és kerestetett a király, akik tetszetősek, akinek a jelenlétében szívesen van az uralkodó. Itt csak azért álltam meg ennél az egy szónál, mert gondolj bele, kezdődik az iskola. Amikor a gyerekeidet elküldöd az iskolába, hogyan küldöm el a gyerekemet, mint szülő? Hogy van-e bennem arra készség, hogy egy örömöt plántáljak bele? Van-e bennem nem csak készség, hanem valóság, hogy örömöt adjak annak a gyereknek, hogy örömmel tudjon elmenni? Vagy a gyerekem erre neveljem, hogy Istennek az öröme, az ő szabadításának az öröme, az ő gondviselésének az öröme, az Isten fiúság öröme, az üdvösség tudatnak az öröme, Isten gyermekségi tudatának az öröme, stb. Ezt töltse be. Miért? Mert nézd meg természetes szinten is, kiknek lesznek jó barátai. Egyrészt akinek sok pénze van, és akkor próbál ezt, azt, amazt adogatni, mert hát példabeszédek könyve, Salamon azért tudta ezeket. A másrészt pedig nézd meg, hogy a vidám elméjű körül sok barát van, mert szívesen barátkoznak, szívesen kapcsolódnak hozzá. Megyek tovább. Akik minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak, értenek a tudományokhoz. Ez mind máshogy van megfogalmazva. Érdemes egyébként, csak nem akartam ezekkel túl sokat időzni, de hogyha van időd, akkor olvasgasd és nézd meg. Annyi kifejezés van a Héberbe, így a bölcsesség, az ismeret, a tudomány, az eszesség ezzel kapcsolatban. És azt mondja, akik alkalmasak legyenek majd arra, hogy odaálljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a babiloniak írására és nyelvére. És csak a második fejezetnek a legeleje, azt talán nem írtam ki, úgyhogy az ne haragudjatok, de a második fejezetnek a legeleje, legelső verse úgy kezdődik, hogy Nabukodonozor király második évében volt Nabukodonozornak az az álma. Emlékeztek arról a szoborról. Nem a nulladik évébe hívta el és választotta el ezeket az ifjakat. Nem volt nekik egy évük, hogy a nyelvet megtanulják, írástudók legyenek, tudományokba jártosságot szerezzenek. Nem volt rá egy évük. Ezt csak azért szeretném elmondani, hogy kevesebb, mint egy évük volt arra, hogy kiválóságra tegyenek szert. Nagyon jól tudták, hogyha ők most nem tudnak kiválósággal megállni a király előtt, akkor körülbelül a süllyesztőbe kerülnek, és ott végzik, ahol a többiek mehetnek rabszolgamunkára. És eldöntötték, hogy ők, ami rajtuk áll, mindent megtesznek, és maximálisat teljesítenek. Mert a kiválóságról szeretnék majd beszélni, mert hogy mégis majd legyen egy képünk arról, hogy mi is a kiválóság. De ehhez a 8-as verset nézzük meg, Dániel 1:8. Dániel eltökélte a szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és a borával. De mit jelent? Ők zsidók voltak. És hát nagy valószínűséggel nem csak a mózesi törvény szerinti tiszta állatokat evett a király, hanem volt más is. És úgy volt Dániel, hogy nem akarta beszennyezni magát, kért erre fölmentést az udvarmestertől, aki hát azért nem szívesen adta ezt meg, de 10 nap próbaidőre adott erre lehetőséget, hogy csak zöldségeket egyenek, illetve vizet igyanak. És azt mondta, akkor meg foglak nézni benneteket, most képzeld el, amikor te elkezdesz böjtölni zöldségen és vízen. Zöldségen és vízen. És nézzük meg a 15-ös versbe az eredményt 10 nap múlva. 10 nap múlva szebbnek, ugyanaz a szó egyébként, amit az előbb úgy kifejtegettem, tehát örömtelibbnek, boldogabbnak és vidámabbnak látszottak az ő képük, és testben is kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Ez azt jelenti, hogy mi most például a januári 21 napos böjtöt sokszor szoktuk úgy mondani, hogy dánieli böjt, zöldséget eszünk, meg egy vizet, meg stb. És akkor sokan lógatják az orrukat, depressziósan, stb. Stb. De eltelt 10 nap. Tudod, hogy miért engedte meg az udvarmester mégis, hogy továbbra is zöldséget meg egyenek és vizet igyanak? Mert nem voltak depressziósak. Nem voltak szomorúak, nem voltak letargikusak, nem volt ez a én böjtölött tudat rajtuk, hanem azt mondja, hogy boldogabbnak, örömtelibbnek, vidámabbnak, élettelibbnek, vitalitásukban erőteljesebbnek látszottak, sőt, fizikailag is kövérebbek voltak. Ez azért komoly dolog. Ott az eredetit, a meg izmosabbak. Tehát úgy gondolom, hogy gyúrtak is az alatt, az 10 nap alatt, hogy tehát lássa a király, hogy tehát ugyanakkor még nem a király elé mentek. És tudod, itt kezdődik a kiválóság, hogy elhatározom, hogy mire adom oda magamat, mit eszek és mit nem eszek. És itt most nem csak fizikai dologra gondolok, hanem lelki és szellemi táplálékra. Segítsük a gyerekeket abban, hogy tudjanak különbséget tenni jó és rossz között, tiszta és tisztátalan között, elválasztott Istennek való és szennyes dolog között. És bátorítsuk őket, hogy tökéljék el a szívükbe magukat, hozzanak egy döntést, mint ahogy Dániel, és a többi 3 társa, barátja meghozta ezt a döntést, hogy nem szennyezi be magát a királynak az ételével. És ez a döntés az, ami a hitem szerint elindította őket, hogy Isten megindult rajtuk, és elkezdte őket olyan természet fölötti módon támogatni, hiszen nem a zsidók közül nem csak ez a 4 fiatal ember volt, hanem voltak mások is, akik fogságba kerültek, és akikkel próbálkozott az udvarmester. De csak ezt a 4 júdatörzsbeli fiatal ember volt, aki ezt elhatározta, hogy nem eszek meg akármit. Én nem hiszek el akármit. Nem veszek be akármit. Megtanulom, amit kell, de a lelkem, a szívem megőrzöm. Ez nem egy egyszerű dolog ebbe a világba, tudom, de az eredménye az volt ennek az elhatározásnak, amit már látunk a 17-es vers, hogy adott az Isten ennek a 4 ifjúnak tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Tehát természetes szinten, ami rajtuk állt, megtették. Úgy gondolom, hogy ilyen nappal tanultak, ami rajtuk állt, nyilván pihentek is, hogy bírják fizikailag, ettek, ittak, az evés, az gondolja zöldség, paradicsom, paprika, cukkini, uborka, dinnye, micsoda, fantasztikus füge, datolja, de az már gyümölcs, de biztos volt azért szerintem olyan is. És képzeld el, hogy azt mondja Isten, hogy adott Isten ennek a 4 ifjúnak tudomány. Egyrészt odaszánták magukat a tanulásra, de sokszor úgy van, mint ahogy te magad is pedagógusként vagy szülőként látod, hogy erőfeszítést tesz a gyerek, és mégse jut egyről a kettőre, vagy csak egyről a kettőre jut, ami kevés sokszor. A mai világban már kevés az egyről a kettőre jutás, már muszáj, hogy négyről ötre juss. És az a következő mondat, vagyis ebbe a mondatnak az utolsó fele, Dániel értett mindenféle látáshoz és az álmokhoz is. Természetes szinten, amit bele tudtak tenni a kiválóság megszerzéséhez, a kiválóságukhoz, megtették. És azt Isten megáldotta még a természetes képességeiket is, tehát az IQ-jukat én úgy gondolom, úgy hiszem, hogy fölemelte. Nem tudom, láttatok, a YouTube-on láttam egy 300-as IQ-jú kisrác, valami keleti országból, ázsiai kisrác volt, nem tudom, láttátok-e, csukott szemmel a Rubik kockát, csak megnézte az egyiket, ami ott volt az asztalon, össze-vissza tekergetve, megnézte minden oldalról, utána becsukták a szemét, és a teljesen új dolgot pillanatok alatt kirakta ugyanúgy. Utána megnézte megint mind a kettőt, és akkor becsukták a szemét, és mind a kettőt ugyanúgy helyre rakta. Úgy, hogy nem nézett oda egyszer se. És lehetett látni, hogy dolgozik vele. 300-as IQ-ja volt. Nem természetes. Illetve inkább azt mondom, hogy nem átlagos. Abban van valami, különleges. És úgy hiszem, hogy Dánielnek, Sidráknak, Misáknak, Abednégónak ott van ez a rövid mondat, adott az Isten ennek a négy ifjúnak. Tehát adott valami olyasmit, még a természetes dolgok megértésében is, a természetes dolgok tanulásában is, a természetes ismeretekben való jártasságban, és az ismeretek bölcsességgel való használatában valami olyasmi pluszt, ami nem volt meg a babiloniaknak, nem volt meg a más nemzetekből is elhurcoltak fiatalokat, és azok is próbára lettek téve. Nagyon jól tudjuk, hogy több mint 100 népet, több mint 100 nemzetet igázott le a babiloni birodalom, és ott voltak azoknak az ifjai is, és volt azért versenyhelyzet, de ezen fölül még volt valami plusz. Dánielnek még adott Isten a látomásokhoz és álmokhoz is tehetséget, képességet, ajándékot Isten. Utána tudjuk, hogy a második fejezet arról szól, hogy volt a királynak az uralkodása második évében egy álma, és nem mondta meg a bölcseknek, hogy mi az álom, de kérem a magyarázatot. Hát a bölcsek mondták, ilyen nincs király, a földön soha nem volt még ilyen, hogy valaki olyasmit kért volna, hogy meg sem mondja, hogy minek a magyarázatát, kéri csak a magyarázatát. Hát azt mondta a király, jó, hogyha tényleg bölcsek vagytok, akkor mondjátok meg, ha nem, akkor kivégeztetlek benneteket. És hát meg is történt a kivégzési parancs, de akkor, mikor Dániel meghallotta, szólt a testőrök vezetőinek, parancsnokának, hogy adjon még időt. És oda ment a társaihoz, és elolvasom a 2:10, amit a bölcsek mondtak a királynak. Feleltek a babilonnak a királynak, és azt mondták, nincs ember a földön, aki a király dolgait meg tudja jelenteni. És ők ezt nagyon jól tudták, ezt ember nem tudja. Vannak olyan helyzetek, ti is tudjátok, szülők, vannak olyan helyzetek, pedagógusok, hogy ember nem tudja megoldani. És van olyan nemzetközi helyzet, van olyan háborús helyzet, van olyan gazdasági helyzet, van olyan energiapolitikai, van olyan pedagógus, oktatásügyi dolgok, ember nem tudunk belenyúlni, mi nem tudunk belenyúlni. Azt mondja, hogy nincs ember a földön. A királyt nem nagyon érdekelte, parancs. De Dániel mit csinált? 2:17-től olvasom. Ekkor Dániel hazament, elmondta ezt a dolgot a társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmat, e titok véget, hogy ne vesszenek el se ő, se a társaik. Akkor Dánielnek kijelentetett az a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Most tartunk a 20-asnál, a 20-as vers. Köszönöm szépen. Szól Dániel, és azt mondta, áldott legyen az Isten neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. 21. És ő megváltoztatja az időket, az idők részeit, királyokat dönt, és emel föl királyokat. Ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétben, világosság lakik bele. 23. Neked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most megjelentetted nekem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát kijelentetted nekünk. Ámen. Ez egy fantasztikus dolog. Dániel tudta, hogy ezt csak Isten tudja megadni. A 18-as vers. Kérjenek az egek Istenétől irgalmat, mert szükségük volt Istennek a beavatkozására. Szülők, pedagógusok, Istennek az irgalmát kérjétek, Istennek a természet fölötti beavatkozását kérjétek, hogy adjon Isten kegyelmet erre az évre. Lesznek olyan természetes szinten nehezen megoldható, vagy megoldhatatlannak tűnő helyzetek, de ott is Istentől kérjetek. És figyeld meg, azt mondja, hol is volt, igen, a 21-es. Add bölcsességet a bölcseknek, tudományt az értelmeseknek. Minek a bölcseknek még bölcsesség? Nem az lenne a logikus, hogy a bölcseleneknek ad bölcsességet? És akik nem értelmesek, azoknak ad még értelmet és tudományt? Nem, azt mondja, hogy a bölcseknek ad bölcsességet, és az értelmeseknek tudományt. Miért szerintetek? Mi? Igen, akinek van, annak még adatik. Sokszor úgy van, hogyha van bölcsességem, az abban nyilvánul meg, hogy tudom azt, hogy hol a vége. És amikor tudom, hol a vége, akkor tudom azt, hogy az azutáni dolgokra isteni természet fölötti segítségre, támogatásra van szükségem. És ezért Istenhez fordulok. Segítségül. Amíg bolondság van bennem, azt gondolom, hogy mindent meg tudok oldani, mindent megértek, mindent meg tudok tanulni, és számomra minden lehetséges. Ismerjük a szlogeneket, amit csak akarsz, tűzd ki, sose add föl, és végig meg tudod csinálni. Ez, valósítsd meg önmagad. Az, amit akarsz, nagyon akarod, meg lesz. Ezek nagy humbukok. Az a helyzet, és nagy hazugságuk, mert az ördög becsapja az embereket. Akarja mennybe kerülni. Tudod, hogy hány ember szeretne a halálos ágyán a mennybe kerülni? És saját erőből egyikünk se tud. És itt zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy szülők, bármilyen furcsa is, tudom, hogy egy olyan korszakban, olyan világban élünk, hogy szeressük egymást, szeressük a gyerekeinket, és semmi negatívat nehogy mondjunk, nehogy csináljunk, nehogy fegyelmezzünk. Van egy olyan felelősségünk, szülők, hogy el kell mondanod a mennyet és a poklot is a gyereknek. Nem ijeszgetni vele, ha nem eszed meg ezt a spenótot, a pokolba kerülsz meg, hogyha ellopod a sütit a hűtőből, akkor a pokolba kerülsz. Ne ilyenekkel ijeszgessétek, hanem beszélni kell nyilván a koruknak megfelelően a mennyről és a pokolról. Tudniuk kell, hogy van menny, tudniuk kell, hogy van pokol. És az ő életük, a döntéseik az, ami meghatározza, hogy merre halad a sorsuk, és hova kerülnek majd a végén. Nem ijeszgetni kell, de hasonlóképpen a szeretetünk kifejezése az is, hogy korlátokat állítasz föl. Korlátokat állítasz föl, és mi van, hogyha áthágja azokat a korlátokat, akkor annak valami következménye kell, hogy legyen, mert a szeretetemnek az a kifejezése és kifejeződése, hogy a korlátokat megértetem vele, elmondom, hogy az ő javára van, az ő hasznára, az ő áldás jövőjére van, és azokat állítja, hágja át, akkor annak következménye van, és jobb, ha most szembenéz ezekkel a következményekkel, ahogy fenyíted, akármitől, hogyha eltiltod, vagy pedig bármennyire furcsa is, tudom, hogy most a 21. században ez nem túl népszerű, meg nem lelkesítő szülőknek, nem elfogadott, de az a helyzet, hogy a példabeszédek könyvét író személynél nem volt itt a földön bölcsebb ember, legalábbis ez van megírva Isten beszédébe. És Salamon azt mondja, hogy muszáj, hogy akkor fenyíts meg. Én nem azt mondom, hogy pofozd meg, én nem csináltam, nem pofoztam a gyereket. De fenyítés volt. Az nem azt jelenti, hogy verni kell állandóan, de meg kell tanulnod, és meg kell találnod, meg kell keresned a fenyítési módot, lehetőséget, mert van olyan, hogy szüksége van rá. Röviden. Amikor végül elmondták Nabukodonozornak, akkor Nabukodonozor teljesen oda volt, ó, micsoda fantasztikus dolog, de Dániel úgy mondta el Nabukodonozornak, hogy tudatta a királlyal, hogy ez nem az én képességem, király. Mert amikor legközelebb kérsz majd ilyet, akkor tudnod kell, hogy aki most megadta a megoldást, akkor is azt fog tudni majd segíteni, és az Isten volt. És a Dániel 2:28-30, van Isten az égben, aki a titkokat kijelenti. Az ő tudtára adta a Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása az ágyadban ez volt. És akkor elmondja a 30-as vers, nekem pedig ez a titok nem bölcsességből, ami bennem minden élő felett lenne, nem ebből lett kijelentve, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsd a szívednek a gondolatait. És elmondta, hogy ezt Isten adta neki, ezt a megértést. Úgyhogy Istennek adjon dicsőséget Nabukodonozor is, mert emlékeztek, hogy ott leborult még ott Dániel előtt is, és hát Dániel mondta, hát nem én vagyok itt a bölcsesség forrása, hanem Isten. És miután ezt a király hallotta, a második fejezet 48-49-es verset olvasom, akkor a király fölmagasztalta Dánielt. Nagyon sok ajándékot adott neki, és hatalmat adott Babilon minden tartománya fölött, és a babiloni összes bölcsek elöljárójává tette. 49-es. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót is rendelje a babiloni tartomány gondviselésére. Dániel pedig a király udvarába maradt. Hatalomra kerültek, pozícióba kerültek. Lehet azt mondani, hogy hát ez egy fantasztikus karrier. Fiatalok voltak. Még nem voltak 25 évesek. És ott voltak kormányzói pozícióba. Nagyon nagy dolog volt. Leigázott rabszolgákból lettek tartomány vezetők. De akkor nézzük csak meg, hogy mi is az a kiválóság. Te hogyan fogalmaznád meg, mondjuk bibliai értelembe, bibliai megközelítésből, Isten szemszögéből, hogy mit is jelent az, hogy kiválónak lenni. És én úgy gondolom, hogy nem csak azt jelenti, hogy most mindenkinél jobb van teljesíteni, mindenkinél profibnak lenni, mindenkinél jobb IQ-val rendelkezni, én nem gondolnám, hogy ezt jelenti. Hiszen akkor az nagyon keveseknek adatna meg. Hanem úgy hiszem, hogy a belét helyezett talentumok lehetőségeithez képest maximálisan kamatoztasd azt, amit Isten neked adott és belét helyezett. Hogy gyümölcsöztesd mindazt a talentumot, amit beléd rakott Isten. Mert emlékeztek a talentumos példázatra, Máté 25-ben, ugyanaz a jutalma volt annak is, aki az öt talentumhoz ötöt szerzett, mint aki a kettőhöz kettőt szerzett. Pedig 2,5-szeres, tehát 250% volt a különbség. De mi volt mégis a jutalmuk, vagy a jutalmazásuknak a szempontja Isten szemébe? Azt mondja, adott az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet, kinek az ő erejéhez képest és útra kelt. Tehát figyeld meg, ha az egy talentumos az öt talentumoshoz képest csak 20%-ot teljesít, vagyis az ő egy talentumát 100%-osan megduplázza, vagyis kettő lesz belőle, ugyanazt a jutalmat kapta volna, mint az öt vagy a két talentumos. De úgy gondolta, én nem tudok annyit produkálni az egyel, mint a kettős, mint az ötös. És akkor inkább megtartom, és mert félek, hogy most mi lesz. Dánieléknek, ahogy mondtam, nem sok idejük volt a fölkészülése, a különféle tanulmányok meg a tudományok elsajátítására, a babiloni nyelv és az írásnak az elsajátítására. És hát emlékezzünk csak Józsefre, hogy József ott kormányzó lett a fáraó után, az akkori kornak a legnagyobb világbirodalmának a második embere lett. Ismerte az egyiptomi tudományokat, de olvassuk azt, hogy megtanult az egyiptomi varázslóktól jövendőt is mondani. Emlékeztek ott a jövendőmondó poharra, serleges, stb. Még azzal is volt ott a Benjamin a sztorik. De az azt jelenti, hogy a szíve elfordult szerintetek Istentől? Nem. Megtanult bizonyos dolgokat, amik nagyon jól tudta, hogy nem mennybe valók, nem mennyből valók, és soha nem lesz a mennybe olyan. De tudta, hogy ez most ebbe a pozícióba muszáj megcsinálnom, és egy istenfélelemmel közelítve megcsinálta, de a szívét megőrizte. A Dániel 2.1, ugye Nabukodon, igen, itt van, csak kiírtam, azért jó emlékeztem. Nabukodon az uralkodásának második esztendejében látta az álmot, ugye Nabukodonozor. Hogyan használod te, és hogyan használom én a rendelkezésre álló időt? Egy napban tudom, 24 óra van, néha azért igyekszünk többet bele zsufolni, de egy-kétszer talán sikerül, de azért nem. Hosszú távon az megbosszulja magát. Nem tudsz többet csinálni. Mindegyikünknek 24 órája van. Ahogy telik az idő, a relativitás elmélet szerintem a Einsteinnek is innen jött, ezt csak most zárójelben mondom. Ahogy telik az idő, nem tudom, hogy emlékeztek, az évek rövidebbek. Mitől? Mert szubjektíve rövidebbnek tűnnek. Jóval többet éltél már. És az egy év neked rövidebb most, mint amikor elkezdted az általános első iskolát. 6 évesen. Emlékezel, hogy mennyit kellett várni, még eljön szeptembertől a Mikulás? Lehet, hogy te nem emlékszel rá. Hát én számolgattam. Már mikor vége lett a nyári vakációnak, már azt számoltuk, hogy mikor jön az őszi szünet. És olyan lassan jött. Most, amikor szülő vagy, akkor pedig azt veszed észre, hogy már megint hát pesztrát kell keresni a gyerek mellé. Már megint meg kell oldani, hogy kivigyázzon rá, mert nekem dolgozni kell. Már megint itt van a nyakamon a Mikulás, meg a karácsony. Nem? Gyorsabban telik. Ezek a felelősségi körök is. És hogyan használom a évek rövidebbek? Mitől? mert szubjektíve rövidebbnek tűnnek. Jóval többet éltél már. És az az egy év neked rövidebb most, mint amikor elkezdted az általános első iskolát. 6 évesen. Emlékezel, hogy mennyit kellett várni, még eljön szeptembertől a Mikulás? Lehet, hogy te nem emlékszel rá. Hát én számolgattam. Már mikor vége lett a nyári vakációnak, már azt számoltuk, hogy mikor jön az őszi szünet. És olyan lassan jött. Most, amikor szülő vagy, akkor pedig azt veszed észre, hogy már megint hát pesztrát kell keresni a gyerek mellé. Már megint meg kell oldani, hogy kivigyázzon rá, mert nekem dolgozni kell. Már megint itt van a nyakamon a Mikulás, meg a karácsony. Nem? Gyorsabban telik. Ezek a felelősségi körök is. És hogyan használom

0: emlékszel rá?
1: Hát én számolgattam. Már mikor vége lett a nyári vakációnak, már azt számoltuk, hogy mikor jön az őszi szünet. És olyan lassan jött. Most, amikor szülő vagy, akkor pedig azt veszed észre, hogy már megint hát pesztrát kell keresni a gyerek mellé. Már megint meg kell oldani, hogy kivigyázzon rá, mert nekem dolgozni kell. Már megint itt van a nyakamon a Mikulás, meg a karácsony. Nem? Gyorsabban telik. Ezek a felelősségi körök is. És hogyan használom a rendelkezésemre álló időt? Hogyan használom a belém helyezett talentumokat? Mindezt úgy, hogy örömteli, boldog, vidámító képpel tudj megjelenni Nabukodonozor előtt, a pedagógusok előtt, a szülőtársak előtt, gyereked előtt, stb. Stb. No, így. Ehhez Istennek a kegyelme, Istennek a segítsége kell. Amikor eleresztjük a gyereket az iskolában, egy biblia verset szeretnék most így elétek adni, összesen kettőt ezzel kapcsolatban, de az egyik a Korintusiakhoz írt levélből, a 2.16, bennünk Krisztus értelme van, és az ő gondolatai. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy Krisztus értelme bennünk van, ez azt jelenti, hogy ugyanazok a gondolatok képesek benned is megfogalmazódni, mint ami Jézus Krisztusban. Ez szó szerint azt jelenti. Tehát képes vagy ugyanúgy hinni, képes vagy ugyanúgy gondolkodni, és ugyanazt tenni is, mint amit ő tenne, ő gondolkodna, ő gondolna. Mert Krisztusnak az értelme benned van már. Ha hívő szülő vagy, akkor ha elmondattál már egy befogadó imát, Jézus Krisztus befogadó imát a gyerekkel, vagy elmondott ő, de ha nem, akkor is, mint család fő, vagy családba tekintély, mert lehet, hogy a férjed nem hívő, akkor is az 1 Korintus 7.13 alapján a te gyermeked az Isten szemébe elválasztott, különválasztott, vagyis szent. Van erőd, van hatalmad, van tekintélyed, lehetőséged megáldani a gyereket, hogy Krisztus értelme benne legyen. És meg kell tanítani arra, és bátorítani, hogy ezzel a tudattal menjen iskolába. És ezeket a mondatokat hallania kell. Ez nem, nyilván el kell magyarázni, hogy ez most ne vigéckedjen vele, meg ne vagánykodjon vele, mert majd, hogyha hozza az ötösöket, akkor dicsekedhet vele. De hát azt mondta, ismeritek a izraeli király is, hogy addig ne dicsekedjen senki, a háború előtt még a csatát nem vívta meg a győzelemmel. Úgyhogy Krisztus értelme bennünk van, ez azt jelenti, hogy az értelmi képességeid is határtalanok, ha úgy tetszik. Nem azért, mert mindenre képes vagy természetes szinten, mert a humanista gondolkozásmód, ami Istentől elszakadt, és egy materialista módon próbálja, vagy ateista módon próbálja ezt megközelíteni, megfogalmazni, azt gondolja, hogy az ember mindenre képes. Nem, önmagában nem, de ha Krisztus értelme benne van, hogyha segítségül hívod őt, megáldod őt, akkor élesednek ezek a képességek, és egyre inkább természetes erőfeszítéssel együtt nekem is bele kell fektetnem azt az emberi oldalt, és ezért ne hagyd, hogy a gyerekednek azt mondják, és ne hagyd, hogy ebbe beletörődjön, hogy te hülye vagy, nem vagy képes úgyse tudod megtalálni, megtanulni soha ezt, meg azt, nem tudsz úgyse egyről kettőre jutni, nem tudod a tesztet úgyse megoldani, ne hagyd ezt. És ne azért, hogy egy kevésséget neveljünk ki benne, hanem egy Isten félelmet, egy Istentől való függést, hogy amikor valami nem megy, bátorítsuk őt, hogy újból fusson neki úgy, hogy most már kérjen segítséget, kérjen természet fölötti segítséget Istentől.

0: kérje Isten kegyelmét, kérje Isten irgalmát abban a megoldandó folyamatban. Néha az emberek rosszindulatú dolgokat mondanak ki emberekről és gyerekekről is. Ti is ezt nagyon jól tudjátok, és megpróbálják elhitetni velük, hogy nem lesznek képesek soha. Nekem is volt olyan gimnazista tanárom, matek-fizika tanár volt, versenyekre jártam én is, volt, amikor első voltam, volt, amikor második vagy harmadik voltam, matekból, fizikából, jól ment. De valahogy nem jól jöttünk ki a matek-fizika tanárommal, és tudod, volt egy kedvence az osztályban, vele volt a verseny, ő úgy egymással, hol ő volt az első, hol én, és akkor kérdezte talán harmadikba, hogy hát hova akar menni a másik srác, és akkor mondta, hogy hát valami vízügyi főiskolára, akkor indult talán Baján, nem tudom, van-e még ez, és akkor hát mondta neki, hogy hát ne hülyéskedj, hát neked sokkal nagyobb képességeid vannak, menj a műszaki egyetemre, stb. És akkor hát győzködte, és akkor ezzel ment el a versenyre való fölkészítés idejének a 80%-ra, de hát a végén az engem is megkérdezte, és te hova akarsz menni? És akkor hát én megmondtam, hát én meg a műszaki egyetemre, de csak azért is, mert csak azért is. És akkor mondta, tudod mit mondott, úgy se vesznek föl. Hát ezért nyilván direkt oda jelentkeztem, elsőre fölvettek meg, minden nem az volt a gond, hanem az, hogy egy dacból mentem oda. Igazából nem annyira kedveltem a dolgot, de ezért jelentkeztem. Mert volt egy pedagógus, aki azt mondta, és ez egy beült. És akkor egy lázadó fiatal koromban voltam, és ez a pályámat is meghatározta. És azt mondta, hogy nem vagy képes. Tudod, van akinek ez úgy ült be, hogy azt mondták neki, hogy nem vagy képes, hogy föladta. Van akinél úgy jött ki, mint nálam, hogy lázadásból csak azért is megcsinálom, megcsináltam. Isten adott hozzá kegyelmet. De nem lett jó, nem szerettem meg azt a pályát. Sose. De amikor azt látod, hogy azt mondják a gyereknek, hogy nem vagy képes, vagy azt mondja a házastársod, hogy nem vagy képes, te fiam erre, te lányom erre, akkor nyilván ne előtte igazíts ki, hanem beszéljetek egymással erről, és korrigáljátok. Az a legjobb, hogyha ugyanaz, aki kimondta a negatívat, mondja ki a pozitívat. Ne haragudj, lányom, ne haragudj, kisfiam. Hát ideges voltam, és rosszul mondtam, rosszat mondtam, tévedtem. Képes vagy rá, mert hogyha segítségül hívod az Úrnak a nevét, vele együtt meg fogod tudni csinálni. Tehát legyünk ebbe korrektek, és segítsük ebbe a gyerekeket. Persze ez nyilván összpontosítani kell, és egy fegyelmezett életet kell élni, egy rendszerezett életet kell élni, mert hiába akarjuk rendszerezett, fegyelmezett életre rábírni a gyereket, ha mi szülők nem élünk olyat. Nem fog működni. Ha azt akarom, hogy a gyerekem egy rendszerezett, fegyelmezett életet éljen a tanulásba, a tanulmányiba, iskolába, akkor nekem is, mint szülő, meg kell tanulnom, hogy lássa, hogy én is olyat élek, olyan életet élek. És tudod, hogy sikeres legyen az iskolába, áldjátok meg szülők a gyerekeket minden nap. És áldással küldjétek el. Ha reggel nincs erre lehetőséged, általában mi is ezt nem reggel csináltuk, akkor megcsináltuk este. De minden este imádkoztunk, minden este megáldottuk. Amíg nem születik meg a gyereked, ott hordod a hasadba, a szíved alatt, áldjátok meg akkor is a gyereket minden nap. Hallja, ő szellemi lény, van szelleme, van szellemi füle. És ő akkor is meghallja, de áldjátok meg. Van úgy, hogy hazamész későn, és a gyerek már alszik. Akkor is áld meg. Ne gondold azt, hogy de hát nem hallja úgyse lesz hiányérzete. Ne azért áld meg, mert ő azt gondolja, hogy mert látod, hogy ő hallja, és azt gondolja, hogy megáldod. Hanem azért áld meg, mert tudod, hogy az áldásod hat. És az áldásod akkor is hat, ha alszik. Mert az ő szelleme akkor is él. Az ő lelke akkor is áldott lesz. Az ő fizikai teste akkor is befogadja az áldást, és áldottabban fog fölkelni. És tudod, meg kell tanítani a gyerekeket, amikor nehéznek tűnő, lehetetlennek tűnő kihívások elé kerülnek, hogy mit csináljanak. Akár egy dolgozat, egy felelés, feladat elvégzés, teszt, vizsga. Egyszerűen kérni Istent, hogy adjon kegyelmet, adjon bölcsességet, nyilván adjon szorgalmat is, időbeosztást, segítsünk ebbe az időbeosztásba, hogy be is tartsa, és kérni utána pedig megvallatni. Ehhez adjunk mintát, hogy mit valljon meg. De hogyha kérek Istentől bölcsességet, utána hálaadással, Uram, köszönöm, hogy meghallgattál és adtál is bölcsességet. És megadod, és ezt kihirdetem magam számára, vagy kihirdetem a gyerekem számára, először mintát adok, hogy lesznek kreatív ötleteim, meg tudom csinálni a tesztet sikeresen, mert tanultam rá, és kértem tőled, és te megsegítesz. Ugyanez igaz, ahogy másokkal sikeres legyen a kapcsolataiban az iskolába. Amikor azt látod, hogy egyre lógóbb orral jön haza, egyre kevésbé kommunikatív az iskola után minden kérdése, ott valami gond van, valami gáz van, biztos, hogy nem csak tanulmányi dolog van, hanem valami kapcsolati probléma van, és segíteni kell, ugyanúgy beszélgetni kell, ki kell deríteni, hogy mi van a háttérbe, de kell kérni, hogy együtt imádkozzatok a kapcsolatokért. Az Isten kegyelmére van szükség, tudjátok miért? Mert amikor a kegyelem megnyugszik valakin, a kegyelem tesz kedvessé Isten és emberek előtt is. A kegyelem tesz kedvessé a tanárok, a tanító előtt is. A kegyelem tesz kedvessé az osztálytársak, a csúfolók, a vagánykodók, vagy a visszahúzódottak, vagy a mártírok előtt is. És ez a kegyelmet kell kérni Istentől, és ezt meg kell vallatni a gyerek előtt, hogy ez a kegyelem kedvessé is fog tenni. Ugyanez igaz arra is, hogy ha zaklatják a gyerekedet, csúfolják, lögdösik, vagy akármi, teljesen mindegy, akkor nem az a megoldás, hogy bemész, és akkor láncfűrészen rendet teszel az iskolába, nem ez a megoldás, hanem az a megoldás, hogy elkezdesz először beszélgetni, és utána megtanítod a gyereket is imádkozni, Istenhez fordulni, és Istentől természet fölötti segítséget kérni, mert amikor legközelebb abba a helyzetbe kerül, akkor már nem csak a saját erejére, pszichéjére és a szívére kell, hogy támaszkodjon, mert az nagyon könnyű kibillenteni, hanem bele tud kapaszkodni Istennek a biztonságába, békességébe, természet fölötti kőszikla, stabil jelenlétébe. És bizony így rá lehet nevelni, és neveljétek rá, hogy kérje Istentől az ő angyalainak a támogatását és segítségét, hogy tudja, hogy vannak angyalok, akik vele mennek. Vannak angyalok, akik védik, akik vigyázzák őt. És ez jó, hogyha meg is vallatod velük. Mi is annak idején az esti áldós imába, én is nagyon, nagyon sok mindent nem összeírtam, hanem összegondoltam, összeállítottam magamba, és azokkal rendszeresen újból és újból megáldottam minden nap a gyerekünket. Meg kell tanítani arra, hogy legyen Isten jelenlétének a tudatába, illetve annak a tudatába, hogy ott van vele az Isten. Hogy ott vannak vele Isten angyalai. És ott van Isten gondviselése a mellette, a jobbján. És kérni Istentől, hogy legyen ez a tanéve sikeres. Legyen ez a tanéve sikeresebb, és nem azért, mert ő olyan nagyon jó fej, vagy sokkal tehetségesebb esetleg, mint mások, hanem azért, mert belekapaszkodik az élő Istenbe. És Istennek minden lehetséges. Isten az IQ-t is tudja, az értelmet, a bölcsességet, az ismeretet, a tudományba való jártosságot is tudja megsokszorosítani. És amikor ezeknek a természetes ismeretnek, bölcsességeknek a végére ér valaki, egy-egy dolgozat vagy feladat megoldásánál, még akkor is ott van a lehetőség, ami Dánielnél volt, hogy add Isten látásokat, add Isten természet fölötti megoldást. Tudom, határozottan emlékszem, volt olyan az egyetemen olyan megoldás, ami nem tudtam természetes szinten. Istenhez kértem, kiáltottam a vizsgán így magamba, és adott az elmémbe a gondolatokat, hogy hogyan oldjam meg, és sikerült. És nem azért, mert nem foglalkoztam előtte, nem tanultam rá, hanem egyszerűen a természetes képességeim végére értem. És Isten megadja. A másik nagyon fontos dolog, nem akarom úgy húzni, de azért hadd mondjam el. Sok módja van annak, hogy tudasd a gyerekeddel, hogy szereted. És szeretve van. Nem csak az, hogy elmondom neki, hogy szeretem, hanem sok más módja van, de fontos, hogy egy szeretettséggel erezd el az iskolába. Hogy tudja, hogy szereted, szeret az apám, szeret az anyám. Lehet, hogy elvált szülőknek mondom ezt, vagy elvált szülőként hallgatod, vagy egyedülálló szülőként, egyedülálló apaként, vagy anyaként, de akkor is vannak helyzetek, nehéz helyzetek, küzdj velük. Küzdj a nehéz helyzetekben velük együtt. Nyilván ehhez meg kell kérdezni, és tudni kell róla. Vagy egyszerűen csak öleld át. És szorítsd magadhoz. És lehet, hogy nem kell azt mondani, hogy szeretlek, de lehet, hogy kell, nem tudom. Van úgy, hogy csak annyi, hogy meg kell hallgatnod, vagy csak játszani kell velük. Lehet, hogy a fogócskát, lehet, hogy egy bujócskát, lehet, hogy már nagyobb, akkor sakkozol vele. Vagy egyet kimész teniszezni, vagy lovagolni, vagy pingpongozni, vagy úszni, nem tudom mi van. Vagy golfozni. Már nem nagyon van golf, fű, ja műfű. Igen. Játsz velük. Játsz velük a szabadba, vagy játsz velük otthon. Ezek abszolút ilyen normális, természetes mondat, hogy hogy kerül ide a prédikációba. Egyszerűen úgy, hogy elküldöd a gyereket egy olyan közegbe, hogy gondold bele, az év 365 napjából több mint 180 napon több befolyást gyakorolnak mások, más tekintélyek, más felnőttek és más gyerekek a gyereked életére, mint te, vagy a testvérei, a családtagok. Nagyobb a befolyásuk. És hogyha elveszted, a szeretet fonál elszakad, az azt jelenti, hogy a lojalitásuk a gyerekeknek erősebb lesz az iskolatársaik felé, a haverok felé, mint a saját családtagjaik, a szüleik vagy testvéreik felé. Ami majd később a kiskamasz, nagykamasz, serdülőkorba, már tinédzser korba már komoly problémákat okozhat. Vagy olvas nekik. Vagy kérd meg, hogyha szívesen olvas, hogy olvasson ő neked, csak ne aludj bele. Vagy dicsérd meg őket, hogyha valamit jól csinálnak. Igen. Vagy pedig, ha rosszat, akkor nem az a szeretetünk kifejezése, hogy elnézzük. A szeretetünk kifejezése az, hogy fegyelmezem. Nem tudom, hogy ti hogyan élitek meg, vagy éltétek meg, mint apa, mint anya. Nem öröm elfenekelni egy gyereket. Vagy nem öröm más módon is megfegyelmezni egy gyereket. De mégis kifejezem a szeretetemet, hogy szeretetből és Istennek való engedelmességből ezt most megteszem, fiam, lányom, mert szeretlek. Mert az az én vágyam, az imám, a kérésem is Isten fele, hogy a mennybe találkozzunk majd, mert én hamarabb elmegyek a földről, mint te. és azt szeretném, hogy ott találkozzunk. És ehhez egy mederbe bele kell, hogy állítsalak. És muszáj, hogy ezt a medret megtanuld, ezt a medret megszokd, hogy tudod, hogy hol a határ. Vagy egyszerűen csak imádkozz velük. Imádkozz nyilván értük is, de imádkozz velük is. Mert meg kell tanítani őket is imádkozni. És úgy tudod megtanítani, és itt hadd mondjam zárójelbe, hogy hányan szerettünk volna fiatal keresztényként imádkozni, megtanulni. Tudod, hogy én hogy tanultam imádkozni? Úgy, hogy volt egy osztálytársam, akin keresztül megtértem, és elhívogatott mindig ima összejövetelre. És nem volt kedvem elmenni ima összejövetelre, de az osztálytársam miatt elmentem. És először unalmas volt, de utána nem tudom már, hogy mikor, néhány hónap múlva, hogy ráéreztem az ízére, és örömöm lett benne. Az egyik öröm nyilván az volt, amikor láttam ima meghallgatást, de azt is, hogy tanultam a másoktól. Ahogy együtt imádkoztunk néhányan, hallottam, ahogy ők imádkoznak, és tanultam belőle, és rájöttem, sokkal többet tudok tanulni az együtt imádkozás alatt. Nem csak az, hogy hogyan imádkozzak, hanem az én Istenemmel való személyes kapcsolatomból többet fejlődtem, mint egyedül, ha órákat töltöttem volna imával. Ez nem azt jelenti, hogy most ne tölts órákat egyedül imával az Úrra, hanem azt, hogy értékeljük azt, hogy együtt imádkozhatok testvérrel, egyel, kettővel, hárommal, négyel, mert ez változtat, alakít és formál. Aztán hogyan tudod kifejezni még a szeretetedet? Itt jön az iskola idő, a gyerekek felé, gyereket felé, anélkül, hogy konkrétan elmondd, hogy szeret, úgyhogy áldozatot hozol, és lehet, hogy ez a pénzed, lehet, hogy ez az időd, hogy áldozol belőlük. És hát például, vagy például, ha veszel ki egy szabad napot, csak azért, hogy vele tudjál lenni, vagy meg tudjál oldani egy dolgot, hogy lássa, hogy a szívedbe, a figyelmet középpontjába ott van az ő személye. Vagy kérd meg, hogy ossza meg veled, vagy a házastársaddal, a szüleivel, vagy ha külön vagytok, négy szem közt, az érzéseit, a tapasztalatait, az élményeit. És a utoljára mondom, de talán ez a legelső és legfontosabb, a legtöbbet úgy tudsz szeretettséget adni a gyerekednek, ha szereted a házastársadat. A szeme láttára, a füle hallatára, az ő jelenlétébe szereted őt, tiszteled és megbecsülöd. Ha feszültségetek van, nézeteltérésetek van, akkor is tudjuk krisztusi keretek között tartani a feszültségek megoldását, vagy a vitatkozásokat. És nyilván annak a megoldását is. Hát, aki szeretne, mint szülő, tudatosan részt venni a gyereke életébe, kell, hogy a szokásos rövid diskurzus helyett, hogy hát mi volt ma az iskolába, semmi. Milyen volt az iskola? Hagyjuk. És akkor ennyi. Egy szülő, aki szeretnél többet részt venni, meg kell találnod a módját annak, most nem akarok ezen végbe menni, mert fél egy, de fölteszem a YouTube-ra, fölteszek, mert összeírtam jó néhány kérdést, hogy hogyan tudsz nyitott kérdéseket, amire nem lehet igennel meg nemmel válaszolni csak, hanem valahogy muszáj bevonnod, és idézőjelbe rákényszeríteni a gyerekedet arra, hogy bevonjon téged az ő hétköznapi iskolai életébe, mindennapjaiba. Adjon ebbe az Úr bölcsességet, következetességet, és ne hagyjátok abba az erőfeszítést akkor se, hogyha az első 3, 4, 5 alkalommal egy flegma elutasításba lesz részed. Akkor se hagyd abba, hanem akkor is próbáld meg, hogy eszedbe jut-e valami olyan, amire a tanárod büszke lenne, hogyha most amit csináltál, vagy volt olyan valami, amire mi büszkék lehetünk, vagy pedig volt-e, ami megnevettetett a suliba, vagy stb. Nem. Most kezdődik az új tanév. Hát nyilván ezt ne egy elsőstől kérdezd meg, de hogyha már ott oda jár harmadik, negyedik évben legalább, akkor meg lehet azt is kérdezni, hogy van-e új gyerek az osztályban, és ha van, hogy tudod-e, hogy hívják. Milyen a családja, mit tudsz róla mondani, beszélgetni tudsz-e vele róla, a gyerekkel, az új emberről. Mert ez azt is jelenti, hogy megtanul mások fele odafordulni, olyan kérdéseket föltenni, hogy ne csak magával foglalkozzon, hanem a másokkal. Van-e olyan, akit kicsúfolnak, akit kiközösítenek? És szerinted miért csinálják ezt? Vagy téged hogyan bánnak veled, stb. Mi volt a legjobb dolog, amit volt az iskolában veled? Mi volt a legsikeresebb? És ha ezt te így érted, a tanárod is ezt mondaná, hogy ha megkérdezem tőle, stb. Ami a legfontosabb az, hogy ezek csak példák, de szükségünk van arra, hogy szeressük, áldjuk a gyerekeket. Az 5 Mózes 28:8, látom, az már oda raktad, áldást parancsol melléd az Úr mindenben, amire csak ráteszed a kezedet. Ezt, mint szülő, tedd te is meg. És kézrátevéssel áld meg, akármikor lefekszik, akár hogyha elmegy az iskolába, áld meg a gyerekedet. De ez igaz rád is, hogy hidd el, és mondd el a gyerekednek is, amire ráteszi a kezét, az áldott. Hogyha előveszi a dolgozatfüzetet, előveszi a tesztlapot, hogy legyen egy ilyen Isten fele való fordulása, Isten kegyelmébe, irgalmába és természet fölötti segítségébe való belekapaszkodás a megoldandó feladatok előtt. Kérje Isten segítségét, és megáldja az Úr. A 147-es Zsoltát olvastuk föl az Isten tisztelet elején, és ott van a 12-es, 13-os vers: dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, dicsérd ő Sion a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuit, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Legyen ez benned egy biztos tudat, egy bizonyosság, hogy Isten is megáldja a gyerekeimet. És előtte ezt megköszönöm, és elmondom a gyerekemnek, hogy ha nem érzed, vagy nem jut eszedbe az én áldásom, amivel megáldalak újból, emlékezz meg arról, hogy megáld tégedet az Istenem, a te Istened is. Az 5 Mózes 16:15-tel fejezem be, ami így van, hogy megáld tégedet az Úr, a te Istened, kezeid minden munkájában. És ezt elmondani magadról, elmondani a gyerekedről, így küld el az iskolába, hogy megáld tégedet az Úr, az én Istenem, a te Istened, minden területen, kezed minden munkájában, amit csak csinálsz, de tedd Isten félelemmel, tedd úgy, hogy segítségül hívod az Urat. Amen. Sok sikert szülők, sok sikert pedagógusok, és nyilván sok sikert gyerekek, akik most kezditek, meg akik már.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.